Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig most egy picit lassabb zene, de imádjuk. Tényleg óriási. Tom Walker és a Live a Lighton itt a Rádió 1-en. Itt csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, a Rádió Egy DJ pedig folyamatosan bizonyítanak a bulikban, a zenékkel, itthon és külföldön egyaránt. Regálili például az utóbbi napokban Majorkán ismét hatalmas bulikat csinált, és hát itt a zene is tőle. Az egyik legújabb igazi mai sláger a Hiami Regálilitől. Ezt indítom már is.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hiami. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez a Rádió.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermegy.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A Rádió Stage ezerrel pörög a kampuszon. Hát, azt gondolom, hogy megint nagyon oda tettük magunkat. Köszi mindenkinek, aki bulizott velünk, aki viszont most a kampuszon lemaradt rólunk. Lesz még a nyáron olyan buli, nem is kevés, ahol tudunk együtt bulizni, ahogy ígértük, a legnagyobb fesztiválokra és a legnagyobb bulikba ezen a nyáron is mi visszük el a hallgatóinkat. Közben pedig pörögnek az igazi mai slágerek, most Cashmere és a Wild Ride, amit indítottam, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék, vagy hát mondhatom úgy is, hogy folytatódik a játék, hatalmasat ment ezen a héten a strandfesztiválos játékunk, páros belépőt lehetett nyerni, és a jó hír, jövő héten ezt folytatjuk, szóval továbbra is ott az esély, hogy páros belépőket nyerünk, tehát a strandfesztiválra. Közben viszont az újabb nagy kedvencet elindítottam, Tame Impala, Jennyvel, az igazi mai sláger, a Dracula, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal, én nagyon bírom. Na, My Smith Stargazing, ami zárta az órát, Bibi Rex a Fateless New Religion pedig, ami nyitja a következőt. Mert továbbra is megállás nélkül a legnagyobb kedvenceket hozzuk, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőrmikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 3 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Ray a folytatásban, akinek nem indult egyszerűen a karrierje, nem jól választott először kiadót, aki ugyanis folyamatosan blokkolta, nem akarta kiadni az első albumát, nem olyan promóciós kampányt csinált, ami igazán tetszett neki, hát az elején nem könnyű megtalálni a saját hangot, de a tehetség utat tör magának, és itt van erre a tökéletes bizonyíték, Ray, az igazi mai sláger a Where is my husband, amit már is indítok a rádió egyen.

hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely picivel fél négy előtt járunk, én pedig arra gondoltam, hogy Taylor Swiftet hozom a fogyalásban, akinek újabb nagy mérföldkő a karrierében, hogy bekerült a dalszerző hírességek csarnokába, amivel ő lett a legfiatalabb női tag. Az abszolút rekorder egyébként Stevie Wonder, akit a legfiatalabban választottak, vagy így adtak be ide, de a hölgyek között Taylor Swift az abszolút csúcstartó. Az igazi mai sláger az Opel Eye, ezt indítom a rádió egyen.

0: to get the party lit. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Még tart a Rádió Esztécs a kampuszon, de szépen lassan zárjuk a fesztivált, és hát folytatjuk, távolról sem zárjuk ezzel még a nyarat. Nagyon sok bulival készülünk, ahogy ezt ígértük. És adásban is, az igazi mai slágerek között jön a fesztivál hangulat, most Sam Felder Rosalinnel a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, a következő órában pedig olyan nagy kedvencek, mint egy újdonság Metzger Vikitől, vagy éppen Jennifer Lopeztől, de hozom Alex Kenjit, sőt, Hypatont is, a kezdésben pedig Kamrádot. Ez a Be Mine, igazi változatosság, igazi mai slágerek megállás nélkül a következő órában is a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Most érdemes kémlelni az eget július utolsó éjszakáján. Egyszerre 2 meteorrajban is gyönyörködhetünk. Érkeznek ugyanis a déli delta akvaridák gyorsabb meteorjai, és az alfa kaprikornidák lassabb, de időnként látványos tűzgömböket is produkáló hullócsillagai. A 2 meteorraj július 30-áról 31-ére virradó éjszaka éri el aktivitása csúcsát. A hullócsillagok szerelmesei a 2 meteorraj megfigyelésével már most ráhangolódhatnak az augusztusi Perszeidák hullócsillagaira, hívja fel a figyelmet a svábhegyi csillagvizsgáló. A déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák ugyanazon az éjszakán július 30-áról, tehát 31-ére virradóan érik el az aktivitásuk csúcsát. A 2 meteorraj mégis egészen eltérő látványt nyújt majd. A déli delta akvaridák gyorsabb, finom fénycsíkokat húzó meteorjairól ismertek, míg az alfa kaprikornidák ritkábban jelentkeznek, cserébe időnként fényes tűzgömbökkel ajándékozzák meg az égbolt szerelmeseit. Ezek a ragyogó meteorok még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek, olvasható a svábhegyi csillagvizsgáló közleményében. Mint írják, a meteor rajok megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra, a hulló csillagokat mindig szabad szemmel érdemes keresni. Minél nagyobb égterületet látunk be, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy elcsípünk egy meteort. A megfigyeléshez olyan helyet kell választani, ahol nincs épület, fa vagy hegy a déli látóhatár közelében. Például a fővárosban a 3-as határhegy, vagy vidéken egy nyílt mező jó választás lehet, tanácsolják. Az alfa kaprikornidák látszólagos kiindulási pontja a Bak csillagképben található, éjfél után 30 fok felett tel el a radiánsa. A déli delta akvaridák meteoraj látszólag a vízöntő csillagkép felől indul, radiánsuk hajnal 3 óra körül 27 fok magasan del el. A meteorrajok alacsony kiindulási pontja és a majdnem teli hold miatt a maximálisnál kevesebbet láthatunk, 10-15 hullócsillagot várhatunk óránként.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerben.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában sem állok meg, nem dumálok, csak hozom az igazi mai slágereket. Jön például nem sokára Loi és Tate McRae is. Ő viszont egy csülön a kamerával, Siri remixében. Ezzel folytatom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, és szeretnék mutatni egy dalt az egyik Rádió 1 DJ-től, aki az utóbbi időben nagyon sok, nagyon jó felvételt készít. Ő DJ Metzger Viki, aki most Nagy Bogival és Miss Mooddal jön. Az igazi mai sláger az Éden itt a Rádió

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy nagy DJ és énekes páros, Tiesto és Iva Max és Edi Motto, ez szólt most, és a folytatásban egy nagy DJ és énekes páros. Sőt, egy igazi újdonság. Jennifer Lopeztől és David Guettától a Save Me Tonight, amit indít.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó bulit, aki úton van, vezessen óvatosan. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket pedig én hozom továbbra is, és hát július második felében járunk, de ezzel együtt nyugodtan mondhatjuk, hogy tombol a nyár, én pedig hozom a nyár egyik legnagyobb kedvencét most. Alex Kenji és a Bambolé a rádió egyen.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Családi repülős napot tartanak, módosul az Intercity-k menetrendje. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Családi repülős hétvégét tartanak, vasárnap Fertőszent Miklóson a program során lehetőség lesz testközelből látni a repülőgépeket, találkozni ismert pilótákkal, vagy akár a magasba emelkedni egy sétarepülés során, mondta a rádiónknak Fetti Krisztián szervező.
3: Két repülőbemutatónk lesz igazából, az egyik az Veres Zoltán, a másik pedig Besenyő Péter repülőbemutatója. Előbbi 11 órakor, utóbbi pedig 15 órakor várja a kedves látogatókat, ezen kívül a készenléti rendőrség MD-900-as típusú helikoptere fog érkezni, amit a gyerkőcök, illetve a felnőttek is bármilyen érdeklődési korosztály megtekintet a Földön, akár bele is ülhet, megtapogathatja egy kicsit, és rengeteg földi program, ami a repüléshez csatlakozik. Jön a pilótasok, modellrepülő kiállítás lesz a Soproni Modellező Repülő Egyesület által, illetve még az Aeroport hozza a repülőgép szimulátorját, lesz egy veterán autó kiállításunk is.
2: A programra a belépés ingyenes. A jövő héten Eisenstadtban rendezik meg a tűzoltó világbajnokságot. A versenyen 17 országból közel 1500 résztvevő vesz részt, hozzájuk jönnek még a küldöttek, a bírók és körülbelül 3000 látogató. A világbajnokságot csütörtökön nyitják meg hivatalosan, ettől kezdve a helyszín az érdeklődők számára is szabadon látogatható lesz. Pénteken az edzések ki a fűszerek, majd szombaton tartják a tűzoltási gyakorlat és az akadályfutó váltót. A díjátadó vasárnap lesz, írja az ORF. Módosul a soproni és szombathelyi Intercity-k menetrendje a hétvégén. A járatok a keleti pályaudvar helyett csak Kelenföldről indulnak, valamint oda is érkeznek. Kelenföldről azonban az alapmenetrendhez képest 27, míg a nyár eleje óta megszokott vágányzári menetrendhez képest 23 perccel korábban, minden óra 2 perckor indulnak, Soproni, illetve Szombathely felé. Ellenkező irányban azonban továbbra is néhány perccel később érkeznek. Bejelentette második régiósát a Sopron KC. Brian Thomas személyében egy tapasztaltnak mondható, 204 centi magas, 4-es és az 5-ös poszton egyaránt bevethető amerikai kosaras érkezik Sopronba.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
2: Ma napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon majd egyre több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, térségünkben és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29-34 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer s mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók gázszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perce járunk. Július 26-a van, az Anikók és az Annák egyébként a névnaposok. Sok boldogságot nekik. Az igazi mai slágereket pedig hozom ebben az órában is. Nem sokára a rádió egy DJ, a DJ Metzger Viki jön. Nagy Bogi és Dash jó leszek újrának speciális remixével. Előtte viszont Cigala és a Riptide. Ezt is imádjuk. Ezzel folytatom most, aki pedig üzenne, a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Jövő héten, vagyis már holnap újra játék Strandfesztivál páros belépőket lehet nyerni. Ezen a héten is volt ilyen játék, és olyan népszerű volt, hogy rádobunk még egy hetet, szóval jövő héten is el lehet vinni a belépőket. A Major Lazer jön, az igazi mai slágeró vágy lápp, amit már is indítok.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A mai napra egyre több helyre jósolnak az országban esőt, de azért 26 fok lesz, és hát kb. Ilyen idő holnap és a jövő elején is, ilyen 25 fok, elszórtan esővel. Az igazi mai slágerek között Féder és a Goodbye, amit nem sokára indítok a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Most érdemes kémlelni az eget, július utolsó éjszakáján egyszerre két meteorrajban is gyönyörködhetünk, érkeznek ugyanis a déli delta akvaridák gyorsabb meteorjai, és az alfa kaprikornidák lassabb, de időnként látványos tűzgömböket is produkáló hullócsillagai. A két meteorraj július 30-áról 31-ére virradó éjszaka éri el aktivitása csúcsát. A hullócsillagok szerelmesei a két meteorraj megfigyelésével már most ráhangolódhatnak az augusztusi Perszeidák hullócsillagaira, hívja fel a figyelmet a svábhegyi csillagvizsgáló. A déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák ugyanazon az éjszakán július 30-áról, tehát 31-ére virradóan érik el az aktivitásuk csúcsát. A két meteorraj mégis egészen eltérő látványt nyújt majd. A déli delta akvaridák gyorsabb, finom fénycsíkokat húzó meteorjairól ismertek, míg az alfa kaprikornidák ritkábban jelentkeznek, cserébe időnként fényes tűzgömbökkel ajándékozzák meg az égbolt szerelmeseit. Ezek a ragyogó meteorok még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek, olvasható a svábhegyi csillagvizsgáló közleményében. Mint írják, a meteorrajok megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra, a hulló csillagokat mindig szabad szemmel érdemes keresni. Minél nagyobb égterületet látunk be, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy elcsípünk egy meteort. A megfigyeléshez olyan helyet kell választani, ahol nincs épület, fa vagy hegy a déli látóhatár közelében. Például a fővárosban a 3-as határhegy, vagy vidéken egy nyílt mező jó választás lehet, tanácsolják. Az alfa kaprikornidák látszólagos kiindulási pontja a Bak csillagképben található, éjfél után 30 fok felett telel a radiánsa. A déli delta akvaridák meteoraj látszólag a vízöntő csillagkép felől indul, radiánsuk hajnal 3 óra körül 27 fok magasan telel. A meteorrajok alacsony kiindulási pontja és a majdnem teli hold miatt a maximálisnál kevesebbet láthatunk, 10-15 hullócsillagot várhatunk óránként.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió X!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köszük pedig Taylor Swift a fogyadásban, aki a karrierjét részben modellként kezdte, mármint hogy sima ilyen divatmagazinokban is vállalt modellkedést. Néhány szintet lépett azóta. Az igazi mai sláger Taylor Swiftnek a The Fate of Ophelia, amit már is indítok a Rádió 1-en.

a Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Többeket vettek fel a Soproni Egyetemre. Elkezdődnek a labdarúgó MB3 küzdelmei. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nőtt a Soproni Egyetemre felvettek száma. Az idei ponthatár húzás után közel 17%-kal több, összesen 1596 hallgató kezdheti meg tanulmányait a leghűségesebb városban. Mind a négy karon érezhető a töretlen népszerűség, a gazdasági és pedagógiai képzések, valamint az országban egyedülálló erdő- és faipari mérnöki szakok magas ponthatárai mind azt bizonyítják, hogy Sopronban építeni a jövőt továbbra is az egyik legvonzóbb döntés és a hazai felsőoktatásban. Súlyos pusztítást végezhet a szőlő aranyszínű sárgasága. Erre figyelmezteti a soproni és környékbeli borászokat a Nébih. A legcélra vezetőbb és legköltséghatékonyabb védelmet a megelőzés jelenti. A Nébih weboldalán vármegyénként napra készen követhetők a kötelező védekezési felhívások, határidők, az engedélyezett növényvédőszerek listája és a szakmai anyagok. Defibrillátort helyeztek ki a soproni vásárcsarnok iroda melletti bejáratánál, egy jól látható és könnyen elérhető helyen. A készüléket a Steve City alkalmazásban is regisztrálták. Megkezdődtek a küzdelmek a labdarúgó MB3-ban, az FC Sopron együttese vasárnap a Haladás vendégeként lép pályára az első fordulóban. Finta Zoltán, a soproni együttes vezetőedzője elmondta, hogy még nem teljes csapattal tudnak kiállni a hétvégén.
2: Nagy volt a jövésben is a keretbe, volt, akire mi nem szerettünk volna tovább együtt dolgozni, volt, akinek úgy hozta az élet, hogy más csapatban szeretné folytatni. Úgy gondolom, sikerült megfelelően pótolni a távozókat, és akik elmentek tőlünk, de hasonlóképpen, mint tavaly, most is egy bajnok aspiránsnál kezdünk. Még úgy érzem, nem állunk teljesen készen, kell még idő, hiszen még a héten is csatlakoztak hozzánk. Nem mindenkinek készült el jelen pillanatban az átigazolása. Remélem, hogy ez a mérkőzésig megszületik, és le tudunk mindenkit igazolni.
1: A találkozó vasárnap 18 órakor kezdődik a Haladás Sportkomplexumban.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyűszerkezetes.
1: Ma napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon majd egyre több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, térségünkben és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29-34 fok között alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, majd

Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, 6 óra után 10 perccel. A mikrofonnál Király Tamás, vasárnap van, remélem nagyon sokan most azért hallgatnak bennünket, mert még hazafele tartanak buliból, ha viszont valaki ilyen korán ébren, hát jó reggelt, nem lesz megállás, nem lesz felesleges duma, a reggeli kávé, a reggelizés mellé is pörögnek az igazi mai slágerek, és most egy picit olyan hangulat, mint az Oroszlán Királyból, nekem a dal eleje mindig egy picit ilyen, de hogy jó értelemben, ott is a betétdalban van egy ilyen ho-ho-ho, nem éneklek, inkább mutatom, mire gondolok. Kicsit olyan, nem? Na!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Shawn Mendes, aki most nem koncertezik, pihen, nyaral, egy nyár van, nem indokolatlan, és Brazíliában, aminek hát az is egy apropója, hogy a párja egy brazil színésznő, sokan pletykálják, hogy lehet, hogy ez ilyen nagy családi látogatós bemutatás, ugye 2025-ben jöttek ki az év második felében az első pletykák, hogy együtt vannak is, hát lassan már oda jutunk, hogy ez egy éve. Szóval, Shawn Mendes Brazíliában, az igazi mai slágere pedig itt a rádió, ez a Treat You Better, amit indítok már is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Még mindig az utolsó pillanatba foglalnak a vendégek, idén is megszervezik a nyári napközis tábort. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még mindig az utolsó pillanatban foglalnak a vendégek, legalábbis ez a soproni szálloda üzemeltetők tapasztalata. Bár emiatt nehéz előre tervezni, de a turisztikai szezon eddig jól alakult, mondta a rádiónknak Szerjes Tíme, a Hotel Sopron igazgatója.
2: Továbbra is tartja magát a trend, hogy az utolsó pillanatban foglalnak a vendégek, úgyhogy vannak hónapok, amikor kicsit izgulunk, de azért a hónap végére mindig kikerekednek a számok. Azt gondoljuk, hogy a jelenlegi piaci helyzethez képest szerintem viszonylag jól teljesítünk, de ebben rengeteg munka van. Jönnek a vendégek, kicsit rövidebb időre, talán, mint eddig szoktak jönni, de azért vannak olyan programjaink, amivel ide tudjuk csalni őket.
1: A soproni önkormányzat idén is megszervezte a nyári napközis tábort, amely nagy segítséget jelent a szünidei gyermekfelügyeletben. Csütörtökön Farkas Ciprián polgármester látogatott el a tábornak helyet adó Gárdonyi Géza általános iskolába, ahová nem érkezett üres kézzel, számos új játékkal kedveskedett a fiataloknak. A táborban a szervezők gondoskodnak arról is, hogy a vakáció hetei élményekben gazdagon teljenek, a program kínálat összeállításánál pedig fontos szempont volt a változatosság. Defibrillátort helyeztek ki a soproni vásárcsarnok iroda melletti bejáratánál, egy jól látható és könnyen elérhető helyen. A készüléket a Safe City alkalmazásban is regisztrálták. A vásárcsarnok népszerű, nagyon forgalmas közösségi hely, ezért a vásárlók és az eladók biztonsága érdekében fontossá vált az életmentő eszköz beszerzése, olvasható a Sopron Holding közösségi felületén. Átmenetileg nem lehet fürödni a Szent Margit bányai fürdőtóban, mert a vízminőségi vizsgálatok a határértéknél magasabb baktériumszintet mutattak ki. A rendszeres ellenőrzéseket az Ilmici biológiai állomás végzi. A tartomány tájékoztatása szerint a tónál nincs lehetőség a víz kezelésére, a tilalmat ezért csak akkor oldhatják fel, ha a mért értékek ismét a határérték alá csökkennek.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: Ma napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon majd egyre több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, térségünkben és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29-34 fok között alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és pár napja volt az Egyesült Államokban a Nemzeti Fagylalt Nap, aminek tiszteletére ki is hozták a fagyi toplistát az USA-ból. Messze a vanília fagyi a legnépszerűbb, a második egyébként a csoki, a harmadik helyen a dobogon a cookie dough, ami egy ilyen csoki darabos keks darával dúsított vanília fagyi, de ott van még a brownie is, a mogyoróvajas és a csoki darabos mána fagyi is, valamint az eppel és a cseresznye meg a kávé a top 10-ben. Aki elmerülne még ebben, a radio1.hu-n egy csomó érdekesség Amerika fagyi fogyasztási szokásairól is, az igazi mai slágerek között pedig itt az újabb most a Rádió 1-en.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Sam Feldjön, és egy igazi fesztivál hangulatú kedvenc, és ha már fesztiválok, jövő héten is páros belépőket lehet tőlünk nyerni a Strand Fesztiválra. Na rá, hogy ez a rádió egy.

0: Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy. Óriásit mentünk, szerencsére most is a kampuszon, a hétvégén, az elmúlt néhány napban. Aki nem volt ott, az pörgesse át az Instát, Facebookot, TikTokot, mert egy csomó jó kontentet csináltunk, és na, hogy készülünk még nagy bulikkal a nyáron. És készülünk az igazi mai slágerekkel is már a következő órában is. Faithless, Bibirex, a New Religion. A hírek után ezzel folytatom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban, a Gyűri út 50 perjében.
4: Royal Bazaar a Kaszinó Sopronban. Július 31-én igazi keleties hangulat költözik a kaszinóba. Hastáncosok színesítik az estét, keleties ízek és összesen 7000 euró értékű nyeremény vár. Addig gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is, hogy minél nagyobb esélyed legyen, valamint pénteken belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron, a szerencse csak rád vár.
5: Tudjuk, mit csinálsz augusztus 20-án. Irány a Fertőrákosi Barlangszínház, ahol egy vadonatúj élmény vár. Érkezéskör a Fajkusz Banda muzsikája, piknik hangulat, kiváló borok és játékliget fogad. A Győri Filharmonikus Zenekar koncertje után pedig tovább folytatódik az este a Hoppári Együttes szabadtéri koncertjével. Egy különleges ünnep, ahol a klasszikus zene, a gasztronómia és a nyár hangulata találkozik. Szimfonikus piknik augusztus 20-án. Jegyek már kaphatók a fertőrákosikőfejtő.hu oldalon.
6: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
7: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
8: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás, csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
9: Védelem a családjának és a vállalkozásának. Válassza a biztonság minőségét. Válassza a patentot. Szereltesse vagyonvédelmi riasztórendszerét a patenttal, és kérje a 24 órás távfelügyeleti szolgáltatást. Ingyenes vagyonvédelmi felmérés, fegyveres kivonulók, lakásdizájnba illeszthető riasztók. Patent. A biztonság minősége Sopronban is.
10: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
1: Reklámot hallottak.
2: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Családi repülős napot tartanak, módosul az Intercity menetrendje. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Családi repülős hétvégét tartanak vasárnap Fertőszent Miklóson. A program során lehetőség lesz testközelből látni a repülőgépeket, találkozni ismert pilótákkal, vagy akár a magasba emelkedni egy sétarepülés során, mondta a rádiónknak Feti Krisztián szervező.
12: Két repülőbemutatónk lesz igazából, az egyik az Veres Zoltán, a másik pedig Besenyei Péter műrepülőbemutatója. Előbbi 11 órakor, utóbbi pedig 15 órakor várja kedves látogatókat, ezen kívül a készenléti rendőrség MD-900-as típusú helikoptere fog érkezni, amit a gyerkőcök, illetve a felnőttek is bármilyen érdeklődési korosztály megtekintet a Földön, akár bele is ülhet, megtapogathatja egy kicsit, és rengeteg földi program, ami a repüléshez csatlakozik. Jön a pilótasok, modellrepülő kiállítás lesz a Soproni Modellező Repülő Egyesület által, illetve még az Aeroport hozza a repülőgép szimulátorját, lesz egy veteránautó kiállításunk is.
11: A programra a belépés ingyenes. A jövő héten Eisenstadtban rendezik meg a tűzoltó világbajnokságot. A versenyen 17 országból közel 1500 résztvevő vesz részt, hozzájuk jönnek még a küldöttek, a bírók és körülbelül 3000 látogató. A világbajnokságot csütörtökön nyitják meg hivatalosan, ettől kezdve a helyszín az érdeklődők számára is szabadon látogatható lesz. Pénteken az edzéseké a fűszerek, majd szombaton tartják a tűzoltási gyakorlat és az akadályfutó váltót. A díjátadó vasárnap lesz, írja az ORF.at. Módosul a soproni és szombathelyi Intercity-k menetrendje a hétvégén. A járatok a keleti pályaudvar helyett csak Kelenföldről indulnak, valamint oda is érkeznek. Kelenföldről azonban az alapmenetrendhez képest 27, míg a nyár eleje óta megszokott vágányzári menetrendhez képest 23 perccel korábban, minden óra 2 perckor indulnak, Soproni, illetve Szombathely felé. Ellenkező irányban azonban továbbra is néhány perccel később érkeznek. Bejelentette második régiósát a Sopron KC. Brian Thomas személyében egy tapasztaltnak mondható, 204 centi magas, 4-es és az 5-ös poszton egyaránt bevethető amerikai kosaras érkezik Sopronba.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyűszerkezetes.
11: Ma napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon majd egyre több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, térségünkben és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29-34 fok között alakul.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. 8 órától Balázsék jönnek, addig viszont ilyen nagy kedvenceket válogatok egymás után. Teddy Swims és a The Door itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fogyarásban pedig az énekesnő, aki most kapott egy Primetime Emmy jelölést, méghozzá a Wednesday című sorozatért, aminek az egyik betétdalát ő készítette. Igen, Lady Gaga, hogy megnyerje, az majd szeptember közepén derül ki. Ez viszont az igazi mai sláger tőle.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Többeket vettek fel a Soproni Egyetemre. Elkezdődnek a labdarúgó MB3 küzdelmei. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nőtt a Soproni Egyetemre felvettek száma. Az idei pont határhúzás után közel 17%-kal több, összesen 1596 hallgató kezdheti meg tanulmányait a leghűségesebb városban. Mind a négy karon érezhető a töretlen népszerűség. A gazdasági és pedagógiai képzések, valamint az országban egyedülálló erdő- és faipari mérnöki szakok magas ponthatárai mind azt bizonyítják, hogy Sopronban építeni a jövőt továbbra is az egyik legvonzóbb döntés a hazai felsőoktatásban. Súlyos pusztítást végezhet a szőlő aranyszínű sárgasága. Erre figyelmezteti a soproni és környékbeli borászokat a Nébih. A legcélra vezetőbb és legköltséghatékonyabb védelmet a megelőzés jelenti. A Nébih weboldalán vármegyénként napra készen követhetők a kötelező védekezési felhívások, határidők, az engedélyezett növényvédőszerek listája és a szakmai anyagok. Defibrillátort helyeztek ki a soproni vásárcsarnok iroda melletti bejáratánál, egy jól látható és könnyen elérhető helyen. A készüléket a SafeCity alkalmazásban is regisztrálták. Megkezdődtek a küzdelmek a labdarúgó MB3-ban, az FC Sopron együttese vasárnap a Haladás vendégeként lép pályára az első fordulóban. Finta Zoltán, a soproni együttes vezetőedzője elmondta, hogy még nem teljes csapattal tudnak kiállni a hétvégén.
2: Nagy volt a jövésben is a keretbe, volt, akire mi nem szerettünk volna tovább együtt dolgozni, volt, akinek úgy hozta az élet, hogy más csapatban szeretné folytatni. Úgy gondolom, sikerült megfelelően pótolni a távozókat, és akik elmentek tőlünk, de hasonlóképpen, mint tavaly, most is egy bajnokaspiránsnál kezdünk. Még úgy érzem, nem állunk teljesen készen, kell még idő, hiszen még a héten is csatlakoztak hozzánk. Nem mindenkinek készült el jelen pillanatban az átigazolása. Remélem, hogy ez a mérkőzésig megszületik, és le tudunk mindenkit igazolni.
1: A találkozó vasárnap 18 órakor kezdődik a Haladás Sportkomplexumban.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: Ma napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon majd egyre több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, térségünkben és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29-34 fok között alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és akik Horvátországban nyaraltak, vagy akár most indulnak, azoknak külön érdekes, hogy egy nagyon ritka vendég bukkant fel az Adrián, az északi részen egészen port, pontosan a horvátországi partszakasz keleti partjainál a szemtanúk a hétvégén egy 2 méter hosszú szürke mediterrán barátfókát láttak. Nem sűrű, sőt kifejezetten ritka, de azért nem példanélküli, hogy megjelenjen a 240-300 kilós állat ezen a részen. Most állítólag a 2 is. Nagyon vagány fotók készültek róla. És hát ha valaki látott valami szépet, nyaral

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: Minden nap este 8-tól a Diszkóség Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megkérted a kezét? Igent mondott? Akkor már csak a tökéletes helyszín hiányzik. A Hargai Fröccs teraszon nincs rejtett költség, csak felejthetetlen pillanatok. Foglaljatok még idén, és az árgaranciának köszönhetően a jövő évi esküvőtöket is az idei árakon rendezhetitek meg. Hargai Fröccs terasz. Mondjatok igent a tökéletes helyszínre.
3: Állandó fájdalmak gyötrik? Mi megoldást találunk problémájára. Triton Life Aqua Medical Center. MR ultrahang mozgásszervi rehabilitáció. Széleskörű szakorvosi rendelések, laborszolgáltatás. Bejelentkezés plusz 36 99 200 400.
4: A Kardunkó ma is itt lesz a Bükkfürdő Live Weekenden.
5: Fellép még Koli, a 4-es Street,
4: a Parnograst, az Orevoár.
5: És itt lesz a Songs of Bonnie M Live.
4: Ne maradj le, te se a 4-napos fesztiválról.
5: Jegyek és bérletek a helyszínen és a tixa.hu oldalon.
4: Bükkfürdő Live Weekend, július 29-től augusztus 1-jéig.
2: A Jimmy's Kebabnál most nyáron nincs bukó. Kérj bármilyen kaját, kaparj, és a garantált ingyen kaja vagy kedvezmény már a tied is. A fődíj egy iPhone 17 Pro.
6: Egy iPhone 17 Pro.
2: Egyél, kaparj, válts be a kupont és regisztrálj a vásárlás után kapott QR kód segítségével.
7: Bérj egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a hely. Szín.
8: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
9: Frissülj fel a Thai Express új nyári bolyaival. Megérkezett a Phuket Bowl gránátalmával és ropogós zöldségekkel, valamint a Pattaya Bowl mangóval, avokádóval és edamamival. Színes, könnyű és tápláló fogások a nyári napokra. Válaszd új kedvencedet csirkével, tofuval, lazacsal, tonhallal vagy rákkal, akár glutén és laktózmentes opcióban is. Thai Express. Ázsia friss ízei egy tálban. Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
10: Marika, mondtam már, hogy friss nyers hal a piacnál. Keresd a bárkahalboltot a Soproni piacon a megszokott minőséggel és választékkal.
11: Nyomtató bérlés, rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
1: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Még mindig az utolsó pillanatba foglalnak a vendégek, idén is megszervezik a nyári napközis tábort. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még mindig az utolsó pillanatban foglalnak a vendégek, legalábbis ez a soproni szálloda üzemeltetők tapasztalata. Bár emiatt nehéz előre tervezni, de a turisztikai szezon eddig jól alakult, mondta a rádiónknak Szerjes Tímea, a Hotel Sopron igazgatója.
13: Továbbra is tartja magát a trend, hogy az utolsó pillanatban foglalnak a vendégek, úgyhogy vannak hónapok, amikor kicsit izgulunk, de azért a hónap végére mindig kikerekednek a számok. Azt gondoljuk, hogy a jelenlegi piaci helyzethez képest szerintem viszonylag jó. Teljesítünk, de ebben rengeteg munka van. Jönnek a vendégek, kicsit rövidebb időre talán, mint eddig szoktak jönni, de azért vannak olyan programjaink, amivel ide tudjuk csalni őket.
12: A soproni önkormányzat idén is megszervezte a nyári napközis tábort, amely nagy segítséget jelent a szünidei gyermekfelügyeletben. Csütörtökön Farkas Ciprián polgármester látogatott el a tábornak helyet adó Gárdonyi Géza általános iskolába, ahová nem érkezett üres kézzel, számos új játékkal kedveskedett a fiataloknak. A táborban a szervezők gondoskodnak arról is, hogy a vakáció hetei élményekben gazdagon teljenek, a program kínálat összeállításánál pedig fontos szempont volt a változatosság. Defibrillátort helyeztek ki a soproni vásárcsarnok iroda melletti bejáratánál egy jól látható és könnyen elérhető helyen. A készüléket a SafeCity alkalmazásban is regisztrálták. A vásárcsarnok népszerű, nagyon forgalmas közösségi hely, ezért a vásárlók és az eladók biztonsága érdekében fontossá vált az életmentő eszköz beszerzése, olvasható a Sopron Holding közösségi felületén. Átmenetileg nem lehet fürödni a Szent Margit bányai fürdőtóban, mert a vízminőségi vizsgálatok a határértéknél magasabb baktérium szintet mutattak ki. A rendszeres ellenőrzéseket az Ilmici biológiai állomás végzi. A tartomány tájékoztatása szerint a tónál nincs lehetőség a víz kezelésére, a tilalmat ezért csak akkor oldhatják fel, ha a mért értékek ismét a határérték alá csökkennek.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
12: Ma napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon majd egyre több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, térségünkben és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29-34 fok között alakul.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Anna Júli Sülike! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
15: Tudjátok, mi tartja most igazán lázban a közönséget egyébként?
16: Mert ugyan... Madonna feneke?
15: Madonna feneke, ha még van neki, szanaszét ott botoxolt, tehát nem is ő volt, ez egy panoptikumból kihelyezett bábú volt, amit drónokkal mozgattak meg, robotkarokkal.
17: Nem, hogy szétessen azért,
15: hogy összedrótolva. Hogy nézett ki a Madonna. Na, tehát ugye ott volt Robi is, Robi Williams is, ott volt a diátadón, énekelt is, előtte is, utána is, vagy előtte, vagy utána adott egy interjút, ahol a kezébe nyomtak egy T-mobilos, ilyen rózsaszín mikrofont. És hát az egész világ azt találgatja, vagy hát tulajdonképpen elképesztően ilyen vírus módjára terjedt el az internet, hogy Robi orrából vagy szájából esett ki valami.
16: Mindjárt
15: mutatom a videót, ami ugye arra utal, hogy Robi egykoron azért erősen szenvedélybeteg volt, de ha fehér darabok hullanak ki még az orrodból, akkor valószínűleg te egy kicsit azért felturbósítottad ezt a világbajnoki.
17: Hát vagy ott maradt 20 évvel ezelőttről.
15: Vagy 20 évvel ezelőttről.
17: Egy tégdett koncertről.
16: Egy letunt kor mementói.
15: És a vita az interneten, a TikTokon, az Instagramon és mindenhol most arról szól, hogy használt-e kokaint és fogyasztott-e kokaint Robi Williams a szerencsétlen interjú előtt, és a maradványai kicsit rögösek maradtak és kiesett az órából. Ne adj Isten, mentolos cukorka volt, és egyébként a szájából esett ki egy férrögnyi darab, amit rátett a mikrofonra. És várjál, a másik az, hogy ő azt utána észreveszi, hogy leköpi vagy lefújja a mikrofont, fogja ezt a fehér darabot, leveszi a mikrofonról, elkezdi egy kicsit tenni-venni, és ráteszi a homlokára, mert ő nem tudja, hogy ott maradt a kezén a fehér cucc, és fölrakja a homlokára. Tehát ugye az van, hogy ő rájön arra, hogy ráesik a mikrofonra, vagy az órából, vagy a szájából kijött egy fehér darab. Ugye ezt találjátok az internet, hogy mit csináltál, Robi? Az számtalan magyarázat, számtalan mém, nagyon jó, mindenki ezzel foglalkozik. Kiesik egy szikla.
16: Én szerintem ez egy popcorn darab.
15: Popcorn darab?
16: Hát nem lehet, mert evett egy kis popcorn,
17: szerintem
16: és kiszállt a szájából.
15: Szerinted kiesett a foga.
16: Ez a híd?
15: Azt mondják, hogy eltette későbbre. Szenzációs, leköpi a mikrofont, és ugye nyilván a gonosz internet azonnal felveszi, és ízekre szedik mindenhol Robit, hogy tessék jobban összetörni.
16: Azt
15: mondják, hogy ha a szájából esik ki, az nem lehet ugye kokain, ami egyébként nem igaz, mert nyilván leírják, hogy az orr és a szája hátul csurog a garatba, és utána előre jön a torkodba, ugyanúgy kieshet. És hát itt már megjelentek mindenféle videók, mémek is magyarázatok, és Robi is magyarázatot ad. Ott esik össze, figyelj. Itt egy TikTok
18: eredmény.
15: Valami kiesett az orrából, mondja. És hopp, figyelj, megvakarja a fejét.
18: hangálni volt.
15: Imádom Robit, a legkirályabb csávó. Érzi, hogy valami nem stimmel, mert folyamatosan oda gyúl utána a fejéhez.
16: És mennyire cikke ott állsz mellett, és látod, hogy ott van a homlokán.
15: Ott van.
17: És látod a bal oldalon lévő csávót, ő még meg is igazítja a saját haját.
15: Ugye ez a pop szakmában, meg világbajnoki döntő popsztárok, zenészek, milliárdosok, ott nem szerencsés, ha valami fehér darab esik ki az orrodból, meg hát Robi azért a tűkön nem is vetette ezt meg, meg beszélt róla, meg komoly addikciói voltak. Úgyhogy aztán itt elkezdtem mindenki találgatni, hogy mi történik, de Robi is csinált egyébként erre egy válasz videót, másnap vagy harmadnap, ő csinált egy videót arról, hogy ő ül az ágyába, és bocsánatot kér ezért a borzasztó incidensért, ami történt vele, és nagyon ilyen szemlesütve elmond egy ilyen félperces beszédet arról, hogy nagyon sajnálja, és ez tényleg nagyon mélyen érintette, és hogy hát borzasztó bajba kevered, majd kinyújtja a nyelvét, és a nyelvénk van két fehér mentolos cukorka.
16: Aha, azt hittem, hogy bélyeg.
15: Igen. Két mentolos cukorka, jelezve, hogy ami az ő szájából kiesett, az ugye hiába kapta fel az internet nép, az nem egy szikladarab volt, egy rög, érted, negyed gram, hanem ő mentolos cukrot evett az interjú de előtt. Hát, neki maradt egy darab, és azért ragadt föl a homlokára. Hát eszedik most darabokra. Robi se a régi.
16: Érted, 10-15 évvel ezelőtt beleröhögött volna a kamerába, és azt mondta volna, hogy...
15: Igen. Összefutottam Mick Jaggerrel a backstage-be. Szeretnél úgy kinézni 85 évesen Mick Jagger? Akkor mi rockstárok vagyunk, gyerekek, belefér. Nem, mentolos cukor. Robi megöregedett. Megőszült, kicsit megöregedett, és bevett egy mentolos cukrot, és kinyújtotta a beszédje végén az ágyából csinálta a videót, és akkor ott volt két ilyen kerek mentolos cukorka. Én imádom az internetet, hogy senki nem a foci VB végeredménnyel törődik, hanem az mi esett ki Robi orrából vagy szájából. Mekkora volt ez a rögdarab, és mi volt az, ami kijött a szájából?
16: De közben csúszott az arca rendesen?
15: Viszonylag.
16: Kicsorgott, vagy volt valami?
15: Hagyjad már, most a Jagger berágatja valahova felránt valahol két, nem tudom mit, úgy lehozza lábon. Hát a csávóba komplett
16: vegyi anyagjár csörgedezik az
15: elejében. Kolumbia megfordul benne, érted? Nehogy már ne hozzon le most semmit. Egyébként simán el tudom hinni, hogy semmi nem történt, én sem feltételezek a rosszabbat. Maga a kis fehér darab kálváriája zseniális. Aha. Ahogy kiköpi, kiesik neki valahonnan, azt felrakja az orrára, próbálja levakarni, észreveszi, hogy leköpi a mikrofont, fél a szikladarabot, ami kiesik a szájából.
17: Olyan, mintha az egyéb fél fogra lenne. Komolyan, mintha egy letört fogdarab
15: lenne. És a kommentek zseniálisak. Kölcsön adjam a bankkártyámat, Robi? Nem kéne apróbra törni egy kicsit? Igen. Mivel van felütve, figyelj a díleredre. Iszonyatosan kapja Robi az ívet. Nyilván ő is érezte, hogy erre most neki valamit reagálni kell. És ott már fönn van a darab a homlokán.
17: Na most, ha én lennék a TikToknak, vagy a TikToknak, bocsánat, ugye a kis cukorkának, tudom, igen, a marketingesek.
16: Mekkora?
17: Azért ezzel nagyot lehetne menni, gyerekek?
15: Igen, nagyon lehetne menni vele.
17: Valami mentolos fehér cukorkának.
15: Igen, ő pont kettő ilyen kerek is cukorkát nyújt ki a nyelvén, hogy semmi más nem volt. Egyébként abban igazad van, 10 éve, Robi, azt mondom, hogy na és... Ez vagyok én. Itt fekszik mellettem Jerry Hellivel, az összes szupermodellt levartam, rockstar vagyok, igen, na most akkor ez történt. Egy VB döntőn, nem tudom, a búdiba, igen. Egy liter véréből paks egy évig elmenne a szíve. Maradóna lájkolta volna, igen.
16: Mondjuk az...
15: Valaki szóljon, mert neki az algupirit le kell nyelni, nem az órába dugni.
16: Az velünk is előfordul, így mondjuk adás közben, hogy ha főleg veled.
15: Eszem is. Leköpdösöm a mikrofon?
16: Igen. Hogy én kicsit olyan nagyobb vehemenciával röhögsz.
15: Ja, simán.
16: Beszélsz, akkor így az adás.
15: Én nagyon köpködök minden. Monitort, mikrofont, igen. Fehér darabok ritkában esnek ki a szából, vagy az orromból.
16: Hát vagy csak nem látod.
15: Igen, nem. Ez én is kevés. De tényleg nem lehet, hogy a Tídenivel találkozz.
17: Volt
15: te
17: egy kis csere.
15: Te maszkos, te biztos tudsz valami.
17: Gyere, mi van nálad?
15: Ma kiesett a számból? De mondta, hogy nem fehér volt.
17: Nem, egy fél kiló paradicsom.
15: Elmondom neked, sajnos a sztori kedvét csiamagot ettem. Ennyi.
16: De az a fogad mellé van beragadva, majd szólok, hogy mikor...
15: Jó, ha alázzál még meg, persze, nyugodtan.
16: De nem, az ott biztos helyen van, az nem fog kijönni.
15: Ez 8 interjú alatt se jön ki, ez úgy beragad.
16: Nekem egyszer így a kóla.
15: Imádom az internetet.
16: A kóla jött ki az orrom. Már nem az a kóla, hanem...
17: Juliska, végre.
15: Őszinte vagy, Juliska.
16: Van az, amikor az embert annyira röhögtetik, hogy egyszerűen eltéveszti az irányt, és elindul fölfelé, és akkor, ha ez egy jó pasi előtt történik, az meg főleg szuper ciki. De amikor nagyon röhögsz, és még kijön a takony, az orrodból úgy röhögsz, hány ilyen baleset van?
15: Az lett volna jó, igen, az lett volna jó, a riporter megkóstolja.
17: Leveszi, hogy jobb, mi ez, Robi?
15: Megállítok, ebben a pillanatban Curtis kilépett a csoportból. Értetjátok, köszönjük szépen.
16: Flektor volt az Árpád.
15: Flektor volt az Árpádtól álltak, és ott volt a VB döntő. Szeretem, hogy közben drámák zajlanak a pályán, meg még a Spanyolország ott a verekszik Argentínával, de az internet népét már nem ez érdekli. Az érdekli, hogy mi esett ki Robi orrából. Érted? Mivel köpte le a rózsaszín T-mobilos mikrofont? Én imádom.
16: És a díját adott Trumpal, láttátok?
15: Hogy nem beszéltünk is róla? Beszéltünk is róla, igen. Szenzációs volt. Nem nagyon lehet emberünket elrágatni onnan. Tehát, hogy ő nem...
16: Neki ott helye volt.
15: És ezt ugye megbeszéltük, nem persze másodjára csinálta meg. Tehát ezt a kontinens kupa, vagy nem tudom, ugyanígy megcsinálta.
16: Hát de most adja oda, azt menjen le. Hát ott kell állni.
15: Hát ő amerikai. Ő a Trump. Tehát most szerénnyel levonulni, azt megcsinálta Joe Biden, csak rossz irányba. Ő legalább ott marad, érted? És megvárja, amíg. Megvárja, amíg
17: na most tényleg melyik a rosszabb? Joe Biden, aki nem látható emberekkel fogott kezet, érted? Vagy Trump, aki ezt rohadt jó használja, hogy ott akar állni a színpadon. Hát akkor inkább ez
16: utóbbi egy kicsit szórakoztató egyébként.
17: Okkal.
15: Igen, igen.
17: Hát, na, itt van a videó.
15: Itt van a videó, igen, hogy...
18: Falling out of Robbie's nose, which would have ended over 20 years of sobriety for Robbie.
19: But it's okay, because I had several more.
15: És itt a bocsánat kérő Insta vagy TikTok videója, ahol ugye kettő darab mentolos cukorkát mutat ő meg végén.
16: Kicsit másnaposan.
15: Kicsit
16: másnaposan. Eléggé meg van gyűrve.
15: Négy méteres baldahínos ágyba, sejem ágyneművel, érted, két halott kengurúval. Igen, megmutatja a mentolos cukorkát.
16: És intravénás tűló ki a karjából, de nyalogatja.
15: Igen, ez olyan, mint a Mick Jagger azt mondaná, hogy három nőve voltam életemben. Nem, körülbelül. Igen, tehát ez körülbelül annyira hiteles. De jó, egyébként Robi jó volt. Tehát a kis csillogó melegítőjében, még ennek a panoptikumnak tűnő ilyen fura öregek báján, amit ott bemutattak halftime showként, még a Robi viszonylag frissnek és ropogósnak és fiatalosnak tűnt. Tehát a két elhízott Ronaldo és Ronaldinho között a
17: plusz a Madonna, a
15: 83 éves Madonna, aki 50 évesen van botoxolva, és még mindig egyébként baromi jól néz ki, de hogy hihetetlenül szét van már szedve mindennel.
16: Nekem
15: ahhoz
16: Madonna
15: képest a Robi.
16: Annyira elvitte a sót, hogy nekem Ronaldo és Ronaldinho fel se tűnt.
15: Olyan volt, mint két sztrókos idős bácsi focakkal.
16: Két ilyen melegítő emberes, ilyen bodyguardot odaálltatok. Nem is koncentrált, csak utána jöttem rá. Hogy
15: nem mondták meg nekik, hova jönnek, nem volt semmi feladatuk. Azt mondták, hogy álljatok itt pufit. Jó, ez menni fog.
16: De nagyon sok pénzt kaptak érte.
15: A világ két legnagyobb focistája vagyunk, de egy kicsit szoros pufi, nagyhasú melegítőbe beállítottok ide, ez nekünk jó. De egy labdát nem adtak a kezünkbe, semmit nem csináltak. Álltak ott, mint két biodíszlet. Az valahogy nagyon, nagyon furi volt.
16: Viszont Shakira az Shakira volt.
17: Ne hülyéskedj.
15: Shakira jól nézett ki.
16: Hát de a nem
17: Shakira
16: nem,
17: az Shakira
16: hát
17: volt.
16: Úgy értem, hogy nem az áll Shakira, mint a megnyitón. Ugye arról volt szó, hogy áll Shakira lépett föl. De ez igen, az Shakira, az... Nem, ez most az igazi Shakira volt.
15: De jól is nézett ki. Jól nézett ki. Igen, azért.
16: Isten, milyen feneke van annak a nőnek.
15: Jó volt, igen. Hát ha berakod Madonna mellé, akkor...
17: Na jó, van egy
15: jó, Madonnának is volt fénykora, tehát 50 éve.
16: De Madonna egy ikon, és még az... Hát mert hány éves? Lassan 70.
15: Hát én 60 és 70 között mozog valahol, amennyire még engedünk.
16: Jó, igen. Szeretnék 70 évesen ilyen feneket, ilyen combot, így mozogni még.
15: Nem, ezt elmondom neked, hogy nem ez a realitás. Az a realitás, hogy szombat reggel lemegy neked az Aldiba, hoz fél kiló csirke mellett, és ott fölébredsz mellette, és akkor nézd meg, hogy néz ki. Tehát ne úgy szeresd Madonnát, hogy egy halftime showba látják, hanem úgy szeresd, hogy föl kell ott nálatok vekerlén, kicsoszok a vécétekbe, és te nem tudja lehúzni, hogy dúlás van nálatok éppen. És akkor nézd meg Madonnát úgy,
16: kakifészket.
15: És akkor nézd meg úgy, tehát ne a halftime show alapján akarjál vele, hanem hogy úgy egy szombat reggel nézd meg, hogy néz ki.
16: Én azért látom az Insta fotóit, tehát hogy az agyon van filterezve, meg agyon van szurkálva, meg agyon van mindenezve, de azért a teste, meg a
15: de
16: vitalitása.
15: De mit látod a testéből melegítőbe? Egy idős néni bejött, playbacken vitték egy kocsi.
16: Miről beszélsz? Hát egy ilyen kis dressben volt a combja, a lába, azért az ott nagyon patikára.
15: Az össze volt gumipókozva konkrétan. Elmondom neked, az a nő... Két darab kompressziós harisnya volt, meg volt fűzve, három fűző volt rajta, és össze volt szegecselve, hogy egybe tarts, hát azért na. Én nem tudom, hogy szeretem, ha egy nő azért úgy valahogy...
17: Biztosége öregszik, erre gondolsz.
15: Én tudom, hogy ez egy nagy harc, de hogy ezt Madonna 20 év elvesztette. És óriási popikon, és óriási hangú, és hatalmas előadó, és a 80-as, 90-es évek legmeghatározott előadója. De ez a kétségbeesett küzdelem, amit ő most folytat, ez mindent nyomokban eltörül, amit Madonnáról gondoltál valaha, nem?
16: Hát eljön a pillanat, amikor majd goblin képekről fog istázni.
15: Igen.
16: Vagy az akciós Aldi cuccokat keresgéli majd a sorok között.
15: Igen.
16: Ez még ilyen.
15: Ja. Shakira 49, Robi 52 gyerekek. Robi is 52 lett. Egy fiatal csávú ugrabugrált itt 15 éve nálunk stadionok, és 52 lett a Robi is.
17: És még mindig ugrál egyébként.
15: Egyébként
17: és még mindig csinálja a koncerteket.
15: Igen.
20: Nyugalom, nyugalom!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Családi repülős napot tartanak, módosul az Intercity-k menetrendje. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Családi repülős hétvégét tartanak vasárnap Fertőszent Miklóson. A program során lehetőség lesz testközelből látni a repülőgépeket, találkozni ismert pilótákkal, vagy akár a magasba emelkedni egy sétarepülés során, mondta a rádiónknak Fetti Krisztián szervező.
2: Két repülőben mutatónk lesz igazából, az egyik az Veres Zoltán, a másik pedig Besenyő Péter műrepülőben mutatója. Előbbi 11 órakor, utóbbi pedig 15 órakor várja a kedves látogatókat, ezen kívül a készenléti rendőrség MD-900-as típusú helikoptere fog érkezni, amit a gyerkőcök, illetve a felnőttek is bármilyen érdeklődési korosztály megtekintet a földön, akár bele is ülhet, megtapogathatja egy kicsit, és rengeteg földi program, ami a repüléshez csatlakozik. Jön a pilótasok, modellrepülő kiállítás lesz a Soproni Modellező Repülő Egyesület által, illetve még az Aeroport hozza a repülőgép szimulátorját, lesz egy veteránautó kiállításunk is.
1: A programra a belépés ingyenes. A jövő héten Eisenstadtban rendezik meg a tűzoltó világbajnokságot. A versenyen 17 országból közel 1500 résztvevő vesz részt, hozzájuk jönnek még a küldöttek, a bírók és körülbelül 3000 látogató. A világbajnokságot csütörtökön nyitják meg hivatalosan, ettől kezdve a helyszín az érdeklődők számára is szabadon látogatható lesz. Pénteken az edzések ki a fűszerek, majd szombaton tartják a tűzoltási gyakorlat és az akadályfutó váltót. A díjátadó vasárnap lesz, írja az ORF. Módosul a soproni és szombathelyi Intercity-k menetrendje a hétvégén. A járatok a keleti pályaudvar helyett csak Kelenföldről indulnak, valamint oda is érkeznek. Kelenföldről azonban az alapmenetrendhez képest 27, míg a nyár eleje óta megszokott vágányzári menetrendhez képest 23 perccel korábban, minden óra 2 perckor indulnak, Sopron, illetve Szombathely felé. Ellenkező irányban azonban továbbra is néhány perccel később érkeznek. Bejelentette második régiósát a Sopron KC. Brian Thomas személyében egy tapasztaltnak mondható, 204 centi magas, 4-es és az 5-ös poszton egyaránt bevethető amerikai kosaras érkezik Sopronba.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: Manapközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon majd egyre több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, térségünkben és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29-34 fok között alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
6: Megvan a légnyomás különbséggel kiszippantott férfi.
7: A repülőgépes.
6: A Ryanair-es gépes?
7: Igen,
6: megvan,
7: igen.
6: Ez a történet, hogy ugye...
7: Meg hát átbeszéltük ugye adásban is, hogy ott kidobbant az ablak, a csávó meg kilógott.
6: Igen. És ugye arról is beszélgettünk, hogy milyennek az utóélete. Van-e pszichológus, van-e valami Ryanair-es segítség, van-e ez utókezelve? És most megszólalt a pacák, akit majdnem kirántott a kitört ablak,
7: és
6: interjút
7: mondott,
6: adott.
7: És hogy ezen túl is mindig így akar utazni, mert jó levegő volt kint.
6: Egyébként ez érdekes egyébként, hogy azért itt tényleg ez milyen hatást vált ki.
8: Kapott-e valamit a Ryanair-től?
6: Ez is egy jó kérdés, hogy kapott-e valamit a Ryanair-től.
7: 20 eurós szendvics kupon a következő.
8: Ezt akarnak, hogy ez
6: néhány malagai hétsége.
8: Szigorúan ablak mellé.
6: Igen, tényleg érdekes a dolog. És ugye elmondtam, úgy hívják, hogy Jupsa Karovics, ez a neve ő egyébként. És a kórház elhagyása után interjút adott egy francia lapnak. Azt mondja, hogy a jobb karján egészen a hónáig és a mellkasáig égési sérülések és véraláfutások vannak neki, nyakmerevítőjét 6 hétig kell hordania, és akkor döntik el majd az orvosok, hogy van-e szüksége műtétre. Ahogy őt visszarángatták ott az ablakból, megsérült a nyaka is.
8: Hát ez azért... nem csodálom.
6: Igen.
8: Ez olyan, hogyha... Tehát óriási vákum van, nem? Tehát valaki a szülőcsatornából...
6: Igen. És ugye mi marad meg? Megmarad, ahogy téged rángatnak? Törli az agyad a traumát? Megmarad az, hogy lógsz kint az ablakon? Megmaradnak a zajok, a fények, a hangok? Megmarad-e a maga a robbanás? Mert ugye nagyon sokszor a balesetnél azt mondják, az agyad törli az emléket. Tehát, hogy nem emlékszel semmire, teljesen kitörlődik, nincs meg semmi. Vagy csak arra emlékszel, hogy kérdezte a riporter, amikor már kint lóg az ablakon. És azt mondta a pacák, hogy a robbanásra emlékszik, bevillanak neki képek a robbanás hangjáról. A hangja maradt meg, ahogy süvít a szél, fölrobban az ablak, és azt mondja, hogy minden este úgy alszik el, hogy ezt hallja. Oh. Ugye kim volt neki a feje, a káosz is megmaradt neki, tehát azt mondja, hogy az a káosz, ami ott a gépen kitört, az is megvan, és azt, hogy a fejem és a nyaka még mindig fáj, de életben vagyok, a biztonsági öv mentett meg, hogy be voltam csatolna, lehet, hogy a sors volt, hívő, de még inkább hívő lett, és minden nap hálát ad az életnek, hogy ő életben van, egészen átformálta a gondolkodását. Máshogy tekint dolgokra, és a hála az első, ami eszébe jut, ha ránéz a családjá, vagy a gyerekére, vagy a szeretteire.
7: Ez tök jó, de meddig hagyod magadba ezt a robbanást? Tehát mikor mondod azt, hogy ezzel most már csak kéne kezdeni valamit, hogy minden este úgy fekszem le, hogy...
6: Kérdés, hogy tudsz-e, tehát ez a poszttraumás teszed, ez meddig marad? Ez
8: nagyon évekig, lehet, hogy igen. Hát ilyenkor nincs még ilyen döntési helyzetet, hogy ez most maradja, vagy nem maradja. Hát ez most ad
6: meg hetet. Lehet, hogy évekig álmodsz vele. Lehet, hogy ez egész életedbe visszajön.
7: És akkor mit mondasz a Ryanair úrnak, hogy ezért jön egy jó perelés?
8: Hogy pénzt kérek, uram.
7: Pénzt legalább, hogy minden este robbanást hallgatok, lóvét.
6: Hát ez is egy jó kérdés, igen, a per, mert hogy évek vesz egy jogi eljárás, évekig bejársz, tanukat hív. Kinek a hibája, akarod ezt? Tehát, hogy nyilván függ az anyagi helyzetben.
8: Mit írtál alá, amikor megvettél a jegyet, tudod, mert az a sok pici apró betű.
6: Amit el sem olvasol,
7: hogy ablakrobbanás esetén nem fizetünk.
8: Igen, és tökre benne vannak ezek szerintem. Az egy érdekes kérdés amúgy, hogy milyen hatása lesz az életére, de azért maga a trauma, ugye az nem kell, hogy teljes mértékben meghatároz az életedet, inkább az, ahogy te ezt az egész, hogy ennyian feldolgozod, de a Ryanair meg lehetne annyira jó fel, hogy azt mondja, akkor azt a részét szívesen segítem a részedre, hogy akkor ez jól menjen, meg könnyű legyen, meg ilyenek.
6: Igen, itt még nyilatkozott az ügyvéd is, aki elmondta egyébként, hogy a személyzet állítólag az utasok beszámoló alapján sokkos állapotban volt, és hogy mindenki egyetértett abban, hogy a személyzetben sokkos állapotban voltak, és attól tartottak, hogy a gép lezuhan, ennek ellenére kiválóan végezték a munkájukat, és a pacák tényleg fél mellkassal kilógott. Tehát, hogy az volt, hogy nem csak a fejét vitte ki, hanem mondta az ügyvéd, mert ugye azt mondta, hogy ő is több dolgot olvasott, és hogy mellkastól felfelé kirántotta a légáramlat az ablakon, tehát ez nem volt ennyire egyszerű, hogy jó, be volt kötőjéle. Ablak mellett ült, és ugye amíg az ülés nem tart, a felső részét az úgy, ahogy van, kiszívta a légnyomás. Hát azért, mire a Ryanair megdicsérte a légiutas kísérők munkáját?
7: Na.
6: Hát mondjuk azért az rendben van.
7: Igen.
8: Amúgy ez egy olyan veszély, ami engem például nem fenyeget.
6: Nem, ha együtt utazunk, mindig te ülsz az ablaknál.
7: És olyankor az út alatt csak úgy hívunk, hogy tömítés.
6: Igen, és elállod a kiállatot, tehát ott se kisebe nem megy, se levegő, se semmi, nekünk az tökéletes, amíg a pilóta leteszi a gépet.
8: Szerintem akkor ezt megoldottuk.
6: De fogjuk a lábadat.
8: Látok testes utastársat, kérjétek, hogy üljön az ablak mellé.
6: Igen, Ryanairnél mindig valaki olyan mellé üljetek. Gondoljatok bele, igen. Azt mondják, hogy bőröndökkel próbálták elzárni utána már a lyukat. Volt egy albán utas, aki leszedett néhány kézipodjást, és bőröndel próbáltak elzárni az ablakot. Az első bőröndöt kivitte a légnyomás. Hát azért az milyen?
8: Micsoda?
7: Oda mernél menni egy ilyen ablakhoz, egy bőröndel a kezedbe?
6: Hát szerintem, ha kiegyenlítődik a nyomás, és már látod, hogy nem szív ki senkit, akkor azért valamit valószínűleg megpróbálnék csinálni. Nem
8: de
6: tudom.
8: A bőrönd.
6: Hát szerintem a te bőröndet gyorsan odaadnám. Feri, Feri!
7: Az pont illik bele.
6: Fond, nézzük meg, az oda passzol a kiát.
8: De a bőrönd ilyenkor számít-e, mint elveszett csomag? Vagy akkor ez nem számít bele?
6: Tehát ez egy jó kérdés, igen.
8: Amikor Guatemala felett elhagyja a gépedet a bőröd, akkor az mit jelent pontosan?
6: Eszter, ne aludj, gyere! Mi van? Gyere hátra, kell
7: szükség van rá!
6: Szükség van rá, paradjuk az ablakon! Te csak annyit csinálj, hogy oda teszed a szádat az ablakhoz, kinyitod.
8: De egy ilyen algálvű hal, tudod az üvegre szakadni.
6: Oda néz, hogy szíja a levegőt, oda néz.
7: Amúgy is tudsz oda menni, hát nincs rajtad oxigénmaszk.
6: Hát, egy kérdés, hogy mennyire ott jön ki az oxigénmaszk, milyen gyorsan ereszkedett, hogy állt helyre a nyomás. Az albán pasi tökös volt, azt mondják, hogy tökös volt. Ugye albán, hát nem érted, Marco Tropojában. Tehát, hogy ő nem szórakozott, odafogott egy bőröndöt, és a második bőrönd az megfogta. Van lélek jelenlét, nem tudom, hogy odafognék egy bőröndöt azért így hirtelen.
7: Biztos, hogy nem volt magyar utas a repülőn, mert akkor lett volna púrhab, meg szigetelő szalag, igen, és igen. Megoldja.
6: Vidén egy púrhab, azonnal ott van. Magyar
8: volt
6: nem volt a gépen.
8: Amúgy.
6: A pacák azért nem halt meg.
8: Be volt
6: egyébként azt mondják, hogy valószínűleg kirántotta volna a légnyomást. Nagyon sokfajta cikk sokféleképpen elemezte. De azt mondják, hogy ha nincs bekötve, akkor az egészet úgy, ahogy van, kirántja. Tehát, hogy azért, ugye mi hülyeségnek tűnik sokszor a gépen közbe magad. De azért úgy most ezek után, nem?
8: Hát gondoljuk ezt a dolgot, hogy ez pontosan hogy működik. És mi, hogyha ez a lyuk, ez nem ott nyílik meg az ablakon, hanem a WC-n? Soha nem jönnek rá, mi történt vele.
6: Igen, de arra szoktam gondolni, hogy mindig van egy pillanatod, amikor még realizálod, hogy éppen szarás közben zuhansz. Tehát, hogy nem halsz meg azonnal, és ha lezuhansz, is tudod, hogy zuhansz. Tehát van egy pillanatod, amikor ezt mondod, kirántott! Oh! És gatya nélkül zuhansz, és egy pillanatra realizálod. Ezt nem hiszem el.
8: Nem, akkor félmesszerűen
6: zuhanok le a
8: képécéből. Arra jó az a pillanat, hogy még egy mosoly ülhessen az arcukra.
6: Igen, van egy ilyen.
8: Hogy így kézzeltem.
6: Én, ahogy magamat ismerem, még egy magyar odalépne hozzám, hogy Balázsi selfie, és ott ülök, tudod, már nincsenek belső szerveim, bele vagyok húzva a WC-be, csak a lábam van együtt az arcommal, és még oda, nagyon szeretjük a műsorodat, Feri, nincs itt véletlenül. Ezt nem láttad valahol, nagyon szeretjük.
7: Tudod, mivel a belsődet kiszívna, így lassan esnél össze.
6: Csak egy fotót akarok.
8: Amúgy szerintetek van-e az a belső, tehát hogy a kép ugye gyakorlatilag az a vákum kiszippant ugye mindent azon a nyíláson keresztül, hogy a szemgolyódat például ki tudja szippantani, vagy csak rajzfilmes hozzáállás?
6: Szerintem csak behorpad, és így befele nézel egy picit, így bemegy a szemed, tehát hogy nem horpad be azonnal. Inkább az ablak mellett szívjon ki, abban van méltóság.
7: Igen.
6: Abban
7: igen.
6: Van méltóság. De a budi ne szívjon
7: ki. Zuhasz is azon gondolkozó, hogy így fognak megtalálni.
6: És szerintem az, hogy ez még egy pillanatra belőle, eszedbe jut. Nagyon megijedsz, de még egy-két gondolat lefut a fejedbe. Csak ne találjanak meg. Ne, csak ne így.
8: A Lufthansa-nál szeretném üzenni, hogy holnap utazom Münchenbe, úgyhogy ennek fényében kérem a utasoknak az elosztását.
6: Igen, holnap mész Münchenbe?
8: Megyünk Münchenbe.
6: Ilyen nagy repülős lettél itt aztán te.
8: Évente egyszer felülök repülőre.
6: Söröket kóstoltok, és ezért elmész Münchenbe, hogy vére megkóstoljon egy jó kis német sört.
8: Hát, hogy aha, meg a császkálunk, frissítjük a ruhatárát, ilyesmi.
6: Hova menne az ember öltözködni, ha nem Münchenbe?
7: Hát egy divat fővárosa érte.
6: A divat fellegváros.

0: lehet azzal a nővel szerintetek pszichésen, aki...
1: Nyitott vagyok, igen.
0: Aki júliusban, bármennyire is szereted a karácsonyt, júliusban már ünnepi hangulatban vagy, 40 éves anyukáról van szó, aki rajong a karácsonyért, és júliusban karácsonyi szedben üldögél otthon, és állítja össze a karácsonyi menüt. Megtalálta őt most az angol bulvárlap, és azt találgatják, hogy hogy van az, hogy anyuka már karácsonyi lázban ég júliusban. Sima feltűnési visszatességű beteg, vele valami pszichés probléma van, a szomszédok nem hiszik el, ki van világítva már a háza. Januárban figyeli a leárazásokat, 800 fontot spórol így meg, júliusban már megveszi az ajándékokat, felrakja az égőket, és augusztustól égnek a karácsonyi égők a lakásában egészen decemberig. Na itt ezt hogyan tessék? Hogyan diagnosztizálni?
2: Szerintem mi, semmiben nem tér el a viselkedése a barátaid, bármelyik barátodnak a viselkedését.
0: Igen? És ekkora a baj?
2: Szerintem igen, és amúgy meg figyelj, ránézek erre az asztalra, és azt látom, hogy ez így oké. Ez
3: igen, hogy ez így oké. A karácsony. Igen. Én is azt látom, hogy egyébként ugye hát az élete más irányba menne. Így minden nap ünneplés. Igen, így minden nap ünneplés. És le is főzi a karácsonyi menüt? Tehát minden nap itt én töltött káposzta van meg.
0: Gondolkozik a menün, figyeld, és azt mondja, hogy már minden egyes nap ünnepi dalokat hallgat. Nem naptárhoz igazodik neki a karácsony, ő nem akarja ezt csak pár nap alatt letudni, ő júliustól kezdve ünnepi dalokat hallgat egyébként, és a karácsonyfája van úgy, hogy egész évben áll, csak a díszek változnak rajta.
2: Csak irigykedsz,
0: na,
2: Balázs.
0: Tessék?
2: Csak irigykedsz.
0: Mi lenne, ha ő lenne a feleséged?
2: Ennek egész évben áll a karácsonyfája.
0: Hát igen. Na, ilyen nővel élsz együtt, tessék, Feri. Mit, hogyan?
3: Fedd be légy szíves a Last Christmas című, hogy csak hogy tudjunk hangolódni.
2: De ennek van ilyen nyári verziója is.
0: Hogyan tudod ezt úgy, ezt a fajta ilyen...
3: Ezt
0: ilyen...
3: egy nagy költözéssel.
0: Ugye?
3: Ez elviselhetetlen. Az ünnepekben az a szép, hogy vársz rá, hogy a karácsony az 24-én
0: hideg
3: szép.
0: Van, december igen, van, igen.
3: Igen, sötétek az este, a délután 4-től sötét van, hazamész, karácsonyi díszkivilágítás van, és az úgy megdobja a lelkedet. Hát de ma, júliusban, amikor kint ülnél, este 9-kor a világosba fröccsel, és közben szól bentről, hogy jingle bells, borzasztó jingle le. Bells.
2: Driving home for Christmas.
0: Igen, na, Christmas
3: számot. Azt meg ráadásul le is húz.
0: De hogy ők ilyen figyelmet akarnak? Vagy szeretet hiányosak? Vagy mi a baj, valójában mi a bajuk?
2: Ez a comfort place, itt kapják meg a nyugalmat, a szeretet, amire egész évben vágynának, de nincsen.
0: De nem itt kapja meg azt a figyelmet, amit most mi is szentelünk neki, meg
2: de
0: az újságírók.
2: A karácsony nem a figyelemről szól, szerintem a karácsony arról szól, meg ez az egész arról szól, hogy ismerős érzéseket, szeretetteljes közeget varázsolok magam köré. Tehát neki nem a figyelemről szól,
0: olyan
2: cuki
0: vagy, de olyan kis naívan fogod ezt fel. Tehát, hogy nem, egy ilyen figyelem felkeltés, hogy én már júliusban karácsonyozom. Én velem már foglalkozni kell, és nézzétek meg, velem ez történik, és én különlegesebb vagyok, mint egyébként december 22-től karácsonyoznék, nem? Hogy júliusban?
2: Szerintem a social media alapból olyan, hogy ugye most kirakott magára a saját oldalára egy képet. Szerintem az egyszerűen csak annyi, hogy keresi a sajátjait, akar találkozni azok, akik ugyanígy gondolják, akiket tud közösködni ebben, és meg tudja osztani az örömét. Nem az, hogy tehát ezt nem ő kérte, hogy kapja fel a...
0: Tehát akkor ez teljesen Balázs, normális, és ő csak közösséget keres a júliusi karácsonyfával.
2: Szerintem ez inkább az az érdekes, hogy ki tudta csatornázni a szeretet igényét, meg ezt az egész ezt a szükséget egyfajta, lettnek ennek egy ilyen plénuma, és szerintem ez így jó.
3: De akkor baj van.
2: De mi a baj?
3: Az a baj, hogy azt a szükséget, amit ő keres, azt nem kapja meg. Nem kapja meg a párjától, a gyerekeitől, a barátaitól, a családjától, és ez kivetíti, ezt a hiányt vetíti ki a karácsonyra.
2: De most ez miben más, mint a DJ Oti?
3: Hogy az nincs karácsonyig.
0: Azért bocsánat, egy bolond nő augusztustól karácsony. Hát most nézd meg. Hát
2: csak igen, ez nem olyan, mint egy 50 éves faszti DJ-nek költözne.
0: Parokában.
2: Igen.
0: Érted? Hát nézd meg őt.
2: De mi a baj?
0: Hát minden.
2: Hát azért most, mert karácsony felé ül egy pulóverben.
0: Az arca, ahogy elnézést kérően szeretethiányosan boci szemekkel néz a kamerába júliusba. Ahogy nézd meg ezt a tekintet.
2: Meg van, ha tudod, mert karácsony van.
0: Valószínűleg az van, hogy az emberek annyira félnek attól, hogy átlagosak legyenek, hogy nagyon dolgoznak azon, hogy kitaláljanak valamit, és ezért kitalálta magának, hogy júliustól karácsonyozom, hát ha kitűnök a többiek közül, és kitűnik, és ezzel ő megvan.
2: Én oké vagyok a flúgosokat.
0: Nekem ebben mindig van valamilyen ilyen fura érzetem, hogy miért...
2: Felvállalja?
3: Kiabálásnak
0: miért akarod,
3: érzed,
0: hogy rád koncentráljak júliusban, hogy neked most van a karácsony?
3: Igen, a fölhívja magára a figyelmet, mert egyébként nincs neki.
2: Van ilyen nyári Mikulás faszi, aki félmeztelen szokott járkálni a strandon, akkor abban miért nem kötsz bele?
0: Tök jó. De valaki egyszer fölöltözött, elment Mikulásnak, azt eljátsza. Aztán nincs

0: Nincs ezzel, semmi baj.
1: Jó, akkor beszéljünk Feriről. Feri, és az ő szokásairól. Hogy... Igen, igen, szóval, hogy jó, hogyha Feri nem lennél ilyen nagyon kedves, híres rádiós műsorvezető.
2: Igen, akkor én is karácsonyoznék otthon.
1: Igen, egy
2: nem, én a húsvétot jobban szeretem, a sonka mégiscsak közelebb áll hozzá.
1: Igen, amúgy az nagyon jó, egész éves húsvét.
2: Az normális lenne, hogy egész évben kis tojásokat pakolgatnék a házam elé, meg sütném a fonos
0: nem,
2: Balázsot.
0: Nem, dolgoznék.
2: Megint sonka.
0: Biztos, hogy nem dolgoznék vele.
2: Balázs, tudod, mit hoztam ma? Főtt tojást, meg sonkát.
1: Én olyan boldog lennék. Gondoltam már bele, Feri teljesen rákapna a húsvétra, és így jelen, hogy a fixációja.
2: Aha, persze, gyuszi jelmez.
0: És egész évben tolnád.
2: Répa.
1: Én ezt imádnám.
0: Ah, igen, és egész évben ezt tolnád. Nem ez tudom, furák ez így. Furák ezek így aztán itt nekem egy picit, de egyetértek vele. Tehát ha csinálni akarja, csinálja, semmi baj nincs vele.
1: Várj, azt írják, hogy elég volt ebből, kérdezz meg Annát.
0: Nem.
2: Na hát itt van, tessék, Takács Zsolt küldte át ezt a videót, nézd meg. Mennyivel jobb?
1: Tessék, jöjjön, de ez ugyanaz, csak megijájoztanom.
2: Mennyivel jobb? Nézd meg. Oda néz.
1: Tessék, igen. Annyi, elküldtem egy harisnyatartós félpucérnőt egy karácsonyi
2: felőt. De
1: mindig
2: ugrik egyet, és egy valami lekerül róla, látod?
1: Igen, hát, igen.
2: Na, ez karácsonyi tessék. Tartalom júniusban, ezt szeretjük. Ez
0: mit gondolsz, Anna, ilyen diszkréten sérültekről?
3: Hát, nem is diszkréten, Balázs. Szóval ez egy energiavámpír az én számomra, aki magára akarja folyamatosan vonni a figyelmet. Ezt gondolom. Hát decemberben járjon bikinibe, és akkor megint lesznek róla posztok.
0: Ugye, hogy van benne valami vámpírkodás?
3: Ne, nagyon fárasztó. Hát igazából nem vált ki belőlem semmit. Csak így ránézek, és sajnálom.

0: Time.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
4: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
3: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
5: Mentsük meg a barátainkat!
3: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
6: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
3: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
7: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Kint kánikula van. Nálunk viszont a kaland forró. A levegő kellemesen hűvös. Vár a Crazy Garage Sopron. Szabaduló szobák, városi kalandjátékok és VR élmények egy helyen.
9: Klimatizált épület, nyári akciós árak és garantált szórakozás.
8: Foglalj most! sopron.crazygarage.hu. Crazy Garage Sopron. Több élmény, több kaland.
10: Nyári ízek a Fehér Rózsa étteremben. Kóstolják meg aktuális ajánlatunkat. Garnéla koktél Méri rózmártással, tojásos kolbászos lecsó friss kenyérrel, rántott csirkecombfilé, petrezselymes burgonyával és tejfölös uborka salátával, desszertként pedig pisztáciás vanília álom tejszínhabbal. Finom ételek, barátságos kiszolgálás, kellemes környezet. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270.
11: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
12: 800 darabos készletből válogathat.
11: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilaszarokft.hu.
13: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
14: Autóklímatöltés és ózonos autóklimatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bicsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében.
15: A Kardonkó ma is itt lesz a Bükkfürdő Live Weekenden.
16: Fellép még Koli, a 4-es Street,
15: a Pornograst, az Orevoár.
16: És itt lesz a Songs of Bonnie M Live.
15: Ne maradj le te se a 4-napos fesztiválról.
16: Jegyek és bérletek a helyszínen és a tixa.hu oldalon.
15: Bükkfürdő Live Weekend, július 29-től augusztus 1-ig.
17: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630-24-24-024.
18: Szevasztok, gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek! Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
19: Költözne? Hova? Lignova!
3: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
1: Reklámot hallottak.
7: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Többeket vettek fel a Soproni Egyetemre. Elkezdődnek a labdarúgó MB3 küzdelmei. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
0: Nőtt a Soproni Egyetemre felvettek száma, az idei ponthatár húzás után közel 17%-kal több, összesen 1596 hallgató kezdheti meg tanulmányait a leghűségesebb városban. Mind a négy karon érezhető a töretlen népszerűség, a gazdasági és pedagógiai képzések, valamint az országban egyedülálló erdő- és faipari mérnöki szakok magas ponthatárai mind azt bizonyítják, hogy Sopronban építeni a jövőt továbbra is az egyik legvonzóbb döntés a hazai felsőoktatásban. Súlyos pusztítást végezhet a szőlő aranyszínű sárgasága. Erre figyelmezteti a soproni és környékbeli borászokat a Nébih. A legcélra vezetőbb és legköltséghatékonyabb védelmet a megelőzés jelenti. A Nébih weboldalán vármegyénként napra készen követhetők a kötelező védekezési felhívások, határidők, az engedélyezett növényvédőszerek listája és a szakmai anyagok. Defibrillátort helyeztek ki a soproni vásárcsarnok iroda melletti bejáratánál, egy jól látható és könnyen elérhető helyen. A készüléket a SafeCity alkalmazásban is regisztrálták. Megkezdődtek a küzdelmek a labdarúgó NB3-ban, az FC Sopron együttese vasárnap a Haladás vendégeként lép pályára az első fordulóban. Finta Zoltán, a soproni együttes vezetőedzője elmondta, hogy még nem teljes csapattal tudnak kiállni a hétvégén.
20: Nagy volt a jövésben is a keretbe, volt, akivel mi nem szerettünk volna tovább együtt dolgozni, volt, akinek úgy hozta az élet, hogy más csapatban szeretné folytatni. Úgy gondolom, sikerült megfelelően pótolni a távozókat, és akik elmentek tőlünk, de hasonlóképpen, mint tavaly, most is egy bajnok aspiránsnál kezdünk. Még úgy érzem, nem állunk teljesen készen, kell még idő, hiszen még a héten is csatlakoztak hozzánk. Nem mindenkinek készült el jelen pillanatban az átigazolása. Remélem, hogy ez a mérkőzésig megszületik, és le tudunk mindenkit igazolni.
0: A találkozó vasárnap 18 órakor kezdődik a Haladás sportkomplexumban.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
0: Ma napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon majd egyre több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, térségünkben és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29-34 fok között alakul.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
23: Figyelj, Barbara ír, figyelj, 30 éves nő vagyok, és 22-26 éves pasikkal vájbolok, imádom őket. A velem egy idős vagy a 40-es pasik önismerettel abszolút nem foglalkoznak, és borzasztó nehéz velük.
24: Fele annyi idős pasi. Ez valóban most egy nagyon nagy együttállás. Nagyon nagy együttállás.
23: Bizony, ez a szezon.
24: Ez mindenkinek. A fiú kap egy éretnőt, az éretnő kap egy jó szexet, egy fiatal, de életerős.
23: Egy kollagéndús.
24: Igen, egy kollagéndús feneket. Szóval, hogy ez egy jó deal. Nálunk is a társaságban, meg kiterjedtebb haveri körben nagyon megy. Azt írja, hogy szomorú a trend, hogy korombeli nők 41 fiatal a fiúkat keresik, eddig életem során két nagy szakításon mentem át, megfelelő tömet kell, és azért nem találok normális nőt, mert a kisfiúk jobbak, nem már. Írja akkor ezt egy pasi. És akkor itt van egy másik, 45 éves pasi vagyok, 22 éves barátnőm van, anyósom még ugyanannyi idősek, mint én, a sógoraim ikrek 7 évesek, na ez tűbereje valaki. Na, és akkor visszatérve erre ez a idősebb, vagy öregebb nő, vagy hogy mondjam, akkor most összezavartál. Milfek fiatal pasikkal. Tehát mi az oka ennek? És mi az oka, hogy más a megítélése, mint a fordított leosztásnak, tessék? Tehát egy 50-es pasi egy 20 éves nővel tök más, de most egy 45-ös nő egy 25-ös pasival arra azt mondta, hogy belefér. Könnyen
23: meg kell magyarázni.
24: Na, mi az oka?
23: Mert amikor egy szegény ember meggazdagszik, annak örülsz.
24: Igen.
23: De amikor egy gazdag gazdagszik meg, akkor ez nem érdekel.
24: Hát várjál.
2: Ezt most próbálom őszel, gazdag meg gazdag.
23: Azon, nekünk ezek a lehetőségek nem voltak ott 10 év ezelőttig, sőt még lehet, hogy
2: de most vagy ebben a korban, most van itt a lehetőség.
23: Nem csak ugrás. Azért, mert nem voltam, hogy jó, persze, igen, de hogy ezek eddig teljes, tehát hogy ennél sokkal durább elítélendő. Tehát a nők eszemben mindig ilyen nagyon szigorú elvárások voltak, semmi lehetőség, és csak a megfelelés. És ez egy kicsit most fellazult, most lehet úgy élni bele a világban. Nagy
24: szerintem, igen, de hogy ez lehet, egy kicsit túl is van ideologizálva, nem? Mit akar egy fiatal pasi? Akar egy olyan nőt, aki most nem vágyik komoly kapcsolatra, elvált, laza, jó szex, van egzisztenciája, nem azt keresi, hogy kitartsa el, hanem egyszerűen csak szeretné magát újra jól érezni még egy hosszú házasság után. Kilép 45 évesen egy házasságból, szexet akar, bulit akar, jól akarja magát ennyi érezni.
2: És nem akar elköteleződést, mert abban volt része 20 éven keresztül.
24: Mit akar egy 30 éves pali? Nem akar most kötöttséget, olyan kötöttséget, a korosztályával nem találja a dolgot, furák 25-ös, 30-os nő, gyereket akar, egzisztenciát akar, egy 45-ös nő, túl van a gyereken, nagy szex, jól érzik magukat, és mindenki tök jól érzi magát ebben a dologban. Én értem ezt a fajta kapcsolódást. Igazságtalannak tartom, hogy oda-vissza az 50-20 az nagyobb elítélés alá esik, azt egy kicsit...
23: 50-13.
2: Az meg én még inkább, de azt nem tartja igazságtalanságnak.
23: Mondd ki az igazi számod, Balázs.
24: Egy 50 éves pali bemegy egy 20 éves nővel, akkor azt mondják, eljjel, csókolom, na azért mindjárt hívjuk a rendőrséget. Most egy 45 éves nő ott sétál egy jól kinéző 25-össel, az...
2: Megbocsátóbbak az emberek ezzel?
24: Kicsit más a megítélése. Nekem is jobban tetszik.
2: Nem... Hát nyilván mette vagy az 50-es férfi.
24: Nem azt mondom, nem szeretem az 50-es férfit egy 20 éves nővel. De egy 45-ös nőt sokkal jobban szeretek látni egy fiatal palival.
2: A férfit nem szereted? A férfit ítéled el, hogy 50 évesen 20-assal, vagy a csajt?
24: Nem.
2: Hogy hívják, hozománygadásnak?
24: Egészségesebbnek tartom azt a 45-ös nőt, aki most egy jó szexet akar, és van egy tét nélküli 25-össel, mint egy 50 éves furahajlamú pasit, aki nem találja a hangját a korosztálya, és azért 20 éves csajokat szédít. Az egy kicsit nekem mindig nyomorúságos. Ott van egy valami nagyon alul önértékelés, meg nem tudom. Az nekem nem jó. Fordítva sokkal szexibbnek és vonzóbbnak látok egy ilyen kapcsolódást.
23: Azt gondolom, és ebben nincsen tudományos háttér, de azt gondolom, hogy egy férfi, akinek fiatal barátnője van, az manipulatívabb, mint egy nő, akinek igen, fiatalabb barátja van.
24: Igen, de most a fiatalabb úgy, hogy mondjuk 50-es pasi tényleg egy 20-as nővel.
23: Mi? Igen, mert ugye
24: abban
23: benne van
24: 30-al fiatalabb.
23: Benne van az, hogy érzelmileg ugye teljesen máshol vannak, és hogy nagyobb játékos a férfi, és hogy az egy ilyen visszaélésre hajlamosabb szituáció. Mert egy nőből nem nézed. Igen,
2: ezt
23: mondom, hogy olyan érdekes lesz, hogy ezt gondolom, és én is azt gondolom, tehát ez egy egyéni megélésem, tehát ez nem egy általános igazság, hogy kevésbé feltételezem egy 40-es nőről, hogy visszajel egy fiatal fiúnak érted így a jó indulatával, mint fordítva. És ez amúgy egy sztereotípia, tehát egyetlen sztereotípia, mert valószínűleg nem így van, de fura ez, de én is ezt gondolom.
24: Igen, igen. Persze, a 40 éves nőknek kell a fiatal pasi, plusz a volt férjétől a zsíros gyerektartás.
23: Igen. Igen, ezek az 50 ezer forintok alacsonyan repülnek, látszok.
24: Jó a megfogalmazás, figyeld, egy fiatal férfi tapasztalatot keres, a nő pedig energiát. Ez milyen jó, ez milyen szépen írja le, ugye, hogy egy tapasztalt 40-es nő, aki jó az ágyban, jó szex, a nő viszont megkapja azt a fiatalos energiát, amit kilépve mondjuk egy házasságból, egy elhidegült kapcsolatból, gyereknevelés után, egy fértől, már nem jött, ez egy párkapcsolati cserekereskedelem. Van benne valami? Az energia találkozik a tapasztalattal.
23: Igen.
24: És ez egy win-win helyzet, nem?
23: Igen. Igen. Ez eljegy, tudok menni.
24: Igen. A jó tyúk húsleves titka, ugye? Itt van ez a lényeg. Hát ezt ugye abszolút. Igen. És hát azt is ugye, hogy mit kell csinálni a lazanyákkal, ugye ezt is tudjuk, hogy írta itt nekünk valaki. Most vagyok 48-as férfi, akkor a feleségem ezért nem akar velem lefeküdni, mert a fiatal apasikat hajtja, kérdezi Laci. Hát
2: ez nem biztos.
24: Simán.
23: Ez is a személyes higiénia hiánya, ez szokott ide vezetni.
24: Igen. Igen, ha 25 éves palik az 50-es nőkkel vannak, akkor az 50-es paliknak csak a 25 éves nők jutnak. Ez is igazság. Na, tud máshogy választani. Nem tud máshogy választani.
23: Mi, hogyha ennek evolúciós oka van?
24: Vagyis?
23: Így próbálják meg hát egy frissen tartani a genetikai állományunkat.
24: A nők.
23: Meg a férfiak is.
24: De szerintem tényleg frissen tart. Hát egy 25-ös, jól kinéző fiatal pasi, egy 45-50 éves nőt abszolút energetizálja.
23: Annyira más problémakör, annyira más problémakör egy 25 éves férfi, mint egy 35-45 éves férfi, mert ugye akkoriban jön az életközepi válság. Ugye akkor van az első nagy beborulása a férfiaknak. Akkor találkoznak a halandóságukkal, akkor kezdenek ők is a gyengeségeikkel szembenézni. És tök sokan megrecsennek ebbe. És ahhoz képest egy ilyen kajla srác, aki még csak így jön, megy a világban.
24: Aki él, szexel, tele van tesztoszteronnal, jó teste van, jó vele bulizni.
2: Jó. De mit kap a csávó? Mert akkor a csajt megfejtettük, tehát a 45 éves nő az ezt kapja. Frissességet, bulit, jó szexet,
23: nem csak bulit, ezek szabadságot. Ezek a srácok már nem buliznak úgy, mint ti buliztatok. Teljesen más az egész társadalmi réteg, vagy korosztály.
2: Jó, de mit kap a fiatal fiú?
24: Szerintem iszonyatos odaadást az ágyban, elfogadást, ítélkezésmentességet, és azt, hogy a csaj az tényleg oda van érte, mert hogy közben a csajnak is oda. Tehát, hogy jobban oda tud érte lenni egy 45-ös mint teljességében, mint egy 20 éves, aki kicsit kamasz, kicsit felnőtt, kicsit ezek semmi nem tetszik neki.
4: Kvárté.
24: Ja, és a 45-ös nő az meg nagyon hálás.
23: Tudod, mi van? Hogy az van, nem csak az, hogy hálás, hanem az, hogy teljesen más, ugye, a vendégszeretési kultúra. Tehát, hogy ugye ez a generáció azért szereti így, nem tudom, így elkényeztetni a vendégeit. És ugye a fiatalok azok meg csak úgy jönnek, mennek. Tehát, ugye, ha belegondolsz, hogy 20-as évben, amikor összejöttél lányokkal, átment az albéletükbe, hogy az hogy nézett ki, vagy ott milyen helyzetek voltak, az nem ugyanaz, mint amikor otthon várnak egy melegpitével, egy bolyhos takaróval.
4: Egy kis csipetropi letével.
23: Igen, szóval, hogy ez egy másik érzés. Plusz szerintem nagyon, tehát nagyon másak most már azért a 40-es nők, mint régen voltak. Én azt látom, hogy most, hogy csomóan ebben a korban jutnak el odáig, hogy kapcsolatba lépjenek a saját vágyaikkal. Mert addig inkább a megfelelésről szól az élet, meg inkább arról, hogy helytáj benne, és utána hogy elkezdesz megint közeledni magad, és rájössz, hogy mennyi minden szerettél volna még, vagy lehetne még.
24: Még szerintem, ami még benne van, hogy egy 40-es, 50-es nő sokkal jobban éli a szexet. Sokkal jobban tudja már, hogy mit akar, hogy mi a jó neki, hogy nincsenek benne maszkok, hogy nem még csak keresi ebben az egészben a helyét, hanem már pontosan tudja. Ez van, ez szeretem, így csináljuk, ez lesz. Ez a jó nekem, így csináld. És ez valahogy önbizalmat ad a saját generációjában meg nem találkozó nőkkel, akik még 30-as éveiben még azért egy nő. Ugye miért más egy mondjuk egy 50-es szexelőnek 30 évesen még te is nagyon megfelelsz az ágyban, az, hogy jó vagyok, nem vagyok jó, tetszem neki, nem tetszem neki. 45-50 évesen szerintem ezt a nők nagy többsége már el tudja engedni, és azt mondja, ez vagyok, ezt akarom, így néz ki a testem, gyere ide, ha kellek, szexeljünk egy nagyot, és legyen rendben. 30-ason, hát te is tudod, milyen voltál egy korodbelivel az ágyban, 25-30-ason. Jó, nekem, ja, jó, új, akarom, ja, zsip, ja, ne lépjük, hát most hűlök, de érted? Tehát, igen, egy csomó önvizsgálatot tartottál, és mindig folyamatosan monitoroztad magad és a másikat. 45-50 évesen nagyjából kész vagy, és az van, hogy figyelj, most már nincs idő arra. Nincs idő. Nincs idő arra, hogy eljátszunk meg, megcsináljuk, hanem gyere, itt van, és csapassuk. És ez felszabadítja őket is szerintem, ez az energia, ami jön mondjuk egy ilyen 40-es, 50-es nőből.
23: Meg könnyebb kiigazodni egy olyan koordinátorrendszerben, ahol le vannak téve pontok. Tehát, hogyha ha egy nő már tudja, hogy mit szeretne, akkor ezt sokkal könnyebb lekommunikálni.
24: Igen.
23: És a 20-as években a nők egy csomóan úgy vannak vele, hogy igazából ők se ismerik meg a testüket. Inkább az egész arról szól, hogy így most reprezentálom magam ennek a férfinak.
24: Így van, ez az ágy is, ugyanez, igen, így igen. Van.
23: És hogy utána pedig ugye, amikor megismer, és hogy nagyon sok nő aztán ott rontja el a szexre való viszonyát, hogy a férfitől próbálja meg leszűrni azt, hogy mi jó neki. Tehát nem ő próbálja felfedezni, mi jó neki, hanem megpróbál találkozni azzal a férfivel, aki tud neki örömet okozni. És hogy szerintem maga a jó szex az onnan indul, hogy te tudsz magadnak örömet okozni, meg te ismered a testedet, meg te ismered a dolgokat, amiket szeretsz, és akkor onnantól kezdve könnyebb csatlakozni bárkihez, akivel ugye tudtok majd egy nevezőre jutni.
4: De... Igen, meg a 45 éves már mer irányítani, tehát ő már érted, meg meri mutatni azt, hogy mire
23: először
4: van szükség.
23: Először porszívózol, először bújom.
24: Igen. Tegnap néztem egy felnőtt filmet, ahol egy fiatal srác kapott el egy milfet 40 percig a zuhanyzó alatt. Egész éjjel gondolkodtam, vajon milyen bojlerük lehet, és hol lehet ilyet kapni? Igen, 40 percig jött a meleg, ez a rohadt életben. Hát ezt most már nekem is legkérdezett. Igen. Rám hajtott egy 45-ös mív, de mondtam, hogy köszönöm, de már van anyukám. Nagy hiba! Nagy hiba, csak megijedtél.
23: De hogy hajtott rád?
24: Egyrészt nem hajtott rád, kettő. Összetojtad magad, hogy egy életnővel kéne lenned, aztán előjött a havi zsönértékelésed, és elmenekültél. Igen.
23: Annyira szerettem azt, amikor, no, van egy ismerős, most nem mondok nevet.
24: Igen.
23: Nem mondok nevet, direkt nem mondok nevet. Elvált, most nem olyan régen, és az a lényeg, hogy azt várt, hogyha elválik, akkor ugye majd jön az a sok nő, aki eddig is jött. És hogy mondta, hogy hát rengetegen megkeresték, de hát ugye ő nem akar belemenni, és hát hiszen ő
4: házas volt.
23: És aztán ugye elvált, és szabad a gazda, és nem jönnek a nők is, hogy hogy van ez? És mondta, de mondd már el, hogy pontosan kik jöttek eddig, és elmesélte, tehát tulajdonképpen mindenkire, aki rámosolgat, míg házas volt, azt gondolta, azt hitte, hogy ő igen, azért mosolyog rá.
24: Bejövök neki, persze, igen, ez marad a házasságnak. Rámosolgott, nem, egy szőlőszem, van a fogad között egy gyökér. Mosolyog rám.
23: Felfoghatatlan.
24: És nem jött rá senki.
23: Nem, és akkor elmesélte, hogy milyen kikezdések voltak vele, kb. Tudom, vagy oda ment aláíratni vele, nem tudom, az aláírós kiskönyvét, meg ilyesmi, és akkor, jó, hát ezt jól lekaptam volna, és nem
24: mondom. Ja, és annak vette jelen
23: igen,
24: minden.
23: Igen, a kedvességet a férfiak nagyon gyakran összekeverik egy ilyen nagyon explicit ilyen közeledéshez.
24: Na, itt van Ilona, várjál, 49 és 33, a pasi, hello Ilona, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, hello, jó reggel.
24: Csak egy rövidre, hogy legyen azért egy autentikus is, mert hogy itt mi ezt megfejtettük nagyon, de hogy akkor 33 a pasi, te egy hiány 50, 49. Elváltál gyerek, mi nem?
5: Igen, 17 év után váltam el, van két gyermek,
6: És ugye én a válás után nem akartam úgymond komoly kapcsolatot, hanem csak ilyen egészséget.
2: Hát így, hogy egész összejárogat.
24: És beesett egy fiatal ropogós 33-as.
6: Így van, így van. És végül is 11 éve vagyunk most már együtt. Ugye az egész úgy kezdődött, hogy heti két alkalom, akkor három alkalom, hát akkor jó legyen négy. És ugye ez így ment heteken keresztül, és egyszer csak azt tettük észre, hogy mind a ketten szerelmesek vagyunk.
24: Ez volt 11 éve, tehát ilyen 38-20 körül jöttetek össze.
6: Igen, igen, igen, igen, pontosan.
24: Na és milyen jó, és amiket mondtunk, vagy mik az, ezek az érvek nagyjából, amit mi felsoroltunk, hogy az embernek egy fel annyi idős palia van kb.?
6: Egyébként igen, sokkal erőteljesebb szerintem mindenben, energikusabb, de ugye ez csak az én véleményem igazából, de szerintem marha jó, kurva jó.
24: És ő elmondta, hogy mit, mert ugye fejtegettük, a Ferinek volt egy kérdés, hogy mi a másik oldal, mert még a nőket értjük, kérdés, igen, de hogy egy pasi mondjuk, aki 20 éves, egy 40 éves nő, vagy egy 30-as, egy 50-es, vagy mit lát meg, vagy ő mit látott meg benne?
6: Komolytalan. Igazából komolytalan, meg ugye a tapasztalat.
2: Már amit te adtál neki.
24: Amit te adtál, tehát ő azt látta meg benned, vagy azért van benned.
6: Így van, így van, meg ugye mi, mint 40-esek, 50-esek, azért már sokkal érettebbek vagyunk, meg más a gondolkodásmódunk, tehát máshogy állunk a dolgokhoz is hozzá, mondjuk mindegy 20 éves. Persze ő köztük is lehet komoly, de én így vagyok vele, meg hát ő is.
24: És akkor 11 éve tulajdonképpen tök jól működik.
6: Így van, így van, így van. Persze eleinte voltak harcok, főleg én felőlem, hogy miért nem keresel egy fiatalabbat, aki tud még gyereket szülni neked, stb. Stb. És aki mindig azt mondta, hogy na jó, van, lapozzát itt a...
24: Ja, hogy neki ezt mondta, aha.
23: De ez nagyon érdekes, hogy a nőket sokkal jobban zavarja ez, hogy tudod, hogy fiatalabb a fickó, mint a fickót, az, hogy idősebb a nőjük.
6: Így és... van, ezt alá tudom támasztani, ez így van.
23: Meg az van, ugye, hogy ugye nyilván így üdésödünk, meg öregszünk, és hogy közben ez ilyenkor ott dobog az emberben, hogy most még így is jó leszek, vagy ez most már akkor is, és nem akar senki sérülni, ugye? És hogy nagyon próbálják ilyenkor az emberek ugye fiatalon tartani magukat, én talán lehet, hogy kórosan, és miközben másokat egyáltalán nem érdekli ez, mert érdekelni nem állt volna összevel.
24: Igen. Sok jót nektek, köszönjük, hogy elmondtad.
6: Nagyon ciao. Szépen köszönjük, sziasztok!
24: Hello. Ah, ez lehet egyébként, igen. Ez érdekes. Érdekes, hogy régen idősebb nő, fiatalabb férfi.
2: Igen, és hol voltak ők 30 évvel ezelőtt, mikor mi voltunk 20-ak?
23: A tanáriban.
2: Igen?
24: Ott voltak fel.
2: Ott sem nem vettük észre.
24: Mi voltunk
23: rá,
24: akkor?
23: Kocsi szaktanári!
2: Az be is írták!
8: És akkor egy rövid szünet. Anna Juli

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Még mindig az utolsó pillanatban foglalnak a vendégek, idén is megszervezik a nyári napközis tábort. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még mindig az utolsó pillanatban foglalnak a vendégek, legalábbis ez a soproni szálloda üzemeltetők tapasztalata. Bár emiatt nehéz előre tervezni, de a turisztikai szezon eddig jól alakult, mondta a rádiónknak Szerjes Tímea, a Hotel Sopron igazgatója.
2: Továbbra is tartja magát a trend, hogy az utolsó pillanatban foglalnak a vendégek, úgyhogy vannak hónapok, amikor kicsit izgulunk, de azért a hónap végére mindig kikerekednek a számok. Azt gondoljuk, hogy a jelenlegi piaci helyzethez képest szerintem viszonylag jól teljesítünk, de ebben rengeteg munka van. Jönnek a vendégek, kicsit rövidebb időre, talán, mint eddig szoktak jönni, de azért vannak olyan programjaink, amivel ide tudjuk csalni őket.
1: A soproni önkormányzat idén is megszervezte a nyári napközis tábort, amely nagy segítséget jelent a szünidei gyermekfelügyeletben. Csütörtökön Farkas Ciprián polgármester látogatott el a tábornak helyet adó Gárdonyi Géza általános iskolába, ahová nem érkezett üres kézzel, számos új játékkal kedveskedett a fiataloknak. A táborban a szervezők gondoskodnak arról is, hogy a vakáció hetei élményekben gazdagon teljenek, a program kínálat összeállításánál pedig fontos szempont volt a változatosság. Defibrillátort helyeztek ki a soproni vásárcsarnok iroda melletti bejáratánál egy jól látható és könnyen elérhető helyen. A készüléket a Safe City alkalmazásban is regisztrálták. A vásárcsarnok népszerű, nagyon forgalmas közösségi hely, ezért a vásárlók és az eladók biztonsága érdekében fontossá vált az életmentő eszköz beszerzése, olvasható a Sopron Holding közösségi felületén. Átmenetileg nem lehet fürödni a Szent Margit bányai fürdőtóban, mert a vízminőségi vizsgálatok a határértéknél magasabb baktérium szintet mutattak ki. A rendszeres ellenőrzéseket az Ilmici biológiai állomás végzi. A tartomány tájékoztatása szerint a tónál nincs lehetőség a víz kezelésére, a tilalmat ezért csak akkor oldhatják fel, ha a mért értékek ismét a határérték alá csökkennek.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: Ma napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon majd egyre több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, térségünkben és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29-34 fok között alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
5: Ívjuk a szújat. Hello, Zoli, jó reggel. Gyerekek,
6: jó reggel. Hát tudod, azért 0-24-ben készenlétben vagyunk. Szevasztok, jó reggel.
5: Csáó, örülünk.
6: Itt vagyok a Hungaroring paddockjában. Ezek a gyönyörű motorhómok, ezek a üvegpalocák, amiket ilyen 8-9-15 kamion hord Európában versenyhelyszínről versenyhelyszínre, ezek már állnak. És ez most az a része történik a hétvégének, amikor a Pirellinek a kamionjaitól a csapatok képviselői szépen gurítják ilyen kis gurulós kocsikon, nagyjából 8-assával azokat a gumikat, amit az hétvégére allokáltak a csapatoknak, és akkor begyűjtik. Ezeket kicentírozzák a Pirellis kollégák, és akkor viszik vissza a garázsokba, hogy ezeket majd szépen felhasználják a hétvégén. Jönnek, mennek a szerelők, szép egyenruhákban vannak, szépek a motorhomok. Gyerekek, azért óriási dolog. Minden csütörtökön a Magyar Nagydíjon egyszer megállok, és azt mondom, hogy az, hogy 1986 óta ezek folyamatosan idejönnek egyszer egy évben, az azért óriási dolog.
5: Egy-két ilyen pálya van már csak a mezőnyben, aki ennyire
6: hát,
5: régi,
6: figyelj,
5: mint mi, nem?
6: Azt hiszem, hogy csak Monza rendelkezik hasonló, vagy picit hosszabb streakkel, tehát megszakítás nélkül megrendezett futammal, 41. Magyar Nagydíj. Tehát 1986.
5: Azért ezt sikerült kormányokon, politikán, pártpolitikán, mindenen úgy átmenekíteni, hogy ezen nem változtatott semmi, pedig aztán itt sok mindenki jött ment, de hogy ez valahogy így megmaradt. Ezért ez tényleg ritka.
6: És Balázs, annyira fontos, hogy ezt kihangsúlyozod, mert egyébként ezekre a konszenzusokra szerintem alapvetően nagy szükségünk lenne, hogy általában itt a magyar társadalomban. hogy ez tényleg része a történetünknek, ahogy ugye annak idején 86-ban nem csak az első magyar nagydíj volt, hanem a Népstadionban a Queen adott egy fantasztikus koncertet, messze túlmutatott önmagán. Igen. Szerintem ennek társadalmi jelentősége volt, amikor a bűnös nyugat megérkezett ide a Hungaroringre, és előtte azt kérdezték Nigel Mansellék, hogy lehet-e húst kapni az országban, és folyik-e víz a csapból, vagy vigyünk.
5: Azt a mindenségét. Igen. Aztán még kaptunk egy kicsit Csernobilból, és sűrűen volt az a 86.
6: Most csodálkozunk, hogy ilyenek lettünk, mi az X generációban, hát azt se tudjuk, hogy előre nézzünk, vagy hátra.
5: Ilyenkor már pilóták ott jönnek, mennek, ott vannak, vagy ők péntektől szaporodnak?
6: Ma már jönnek, mert a csütörtöki nap az első olyan hivatalos nap egy versenyhétvégén, amikor már interjúkat lehet előkészíteni, ugye ez engem már pár éve nem érint, de azért mindig megnézem, hogy ki mikor nyilatkozik reflexből, és csütörtökön megérkeznek, és akkor itt még menés nincsen a pályán, csak a safety car, a biztonsági autó tesztel. Egyébként az is egy baromi látványos dolog, és Bernd Mailänder, ez a német pilóta, aki hosszú-hosszú évtizedek óta vezeti a safety car, ő már itt van. Ugye az ő egyik gyermekét hívják Bélának, semmi köze Magyarországhoz, csak megtetszett neki a csengése a névnek. Amikor kiderült számára, hogy ez egy király is volt nálunk, akkor elnevezte a fiát Béla Mailändernek.
7: De neki mit kell?
8: Gyönyörű. Nem Bella volt amúgy,
7: hogy ez a fiú, akkor legyen Béla.
5: Béla lett a fia, tényleg?
6: Nézd, de Bernd Mailändernek mondom, annyi köze van Magyarországhoz, hogy évente egyszer eljön vezetni a safety cart ide is, és annyira megtetszett neki a Béla név, hogy elnevezte az egyik gyermekét Bélának. Ez milyen sztori, nem?
5: Ez nagyon durva, igen, mert ha megtetszene neki valami, nem tudom, ritkább, nem tudom, hogy Béla. Megtetszett ez a Béla, és az ott a Bélelől hívják a fiát.
6: És akkor volt még még a nagyon régen a Red Bullnál dolgozott egy nagyon helyes csaj, és neki meg egy vízla kutyája volt, és itt a magyar nagydíjon volt még nagyon kicsi a kutya, és kérdezte, hogy mi a legtipikusabb név, és akkor mondtuk neki, hogy Lajos, úgyhogy Lajosnak nevezte el a vízláját, a magyar vízláját. Németszer.
7: Milyen rohadékok vagytok.
5: És ez a Mailand, de még mindig vezet? Mert ez ő
6: is. Ne is mond,
5: figyelj.
7: Hát, az 30 éve ott van a csáv.
5: Más ebben, de kirakták meg, visszajött, nem mindig ő volt, ő megszakításokkal, ő elment.
6: Ő nyomja hosszú ideje, igen. Most azt néztem, hogy elég vastag a szemüveg lencséje, hogy most köszöntem neki. Tehát azért látszik, telik ez a rohadt idő, de hát ezt mindannyian érezzük magunkon. Minden esetben azt mondja, meg kéne nézni, szerintem szemüvegben vezet, de hétvégére egy feladatnak kiadom magamnak, hogy vajon kontaktlencsében vezet, vagy szemüvegben. Mert egy-egy pilóta annak idején szemüveget is viselt, Sebastian Bourdais-ra emlékszem, aki ilyen volt, de azért többnyire kontaktlencsét hordnak. Csak tartsatok egy pillanatra. Hey, buenos días. How are you? Good to see you. Enjoy. Have a good one. Bocsánat, ő az FIA versenyigazgatója volt, és megköszönte a csokoládét, meg a köszöntőlapot, amit bekészítettem az összes FIA-s kollégának a szobájába. Ez egy nagyon szép gesztus volt, úgyhogy az várta őket, az FIA-s munkatársakat.
5: Csokoládét rak szobákba?
6: Nézd, de mind a 75-be beraktam, képzelheted.
5: Azt a mindenség.
7: De nincsen egy embered, ez tényleg neked kell végig.
5: Ott
7: visz
5: egy kis kosárkával a kezedbe, és rakod be a szobába a csokoládét.
6: Nekem szerencsére csak a recepciói kellett elmennem, mert annyira kezdesek voltak a szállodában, hogy mind a 75 szobában már ők pakolták be, de gondoltam, hogy tudod, mert ugye az MNAS, az Autosport Szövetség, az alanyi jogon tagja a Nemzetközi Szövetségnek, az FIA-nak, amely felügyeli a Forma 1-et, és hát ilyenkor ugye itt én vagyok az FIA-s kollégák első számú kapcsolattartója, hogyha valami van, akkor engem hívnak.
8: Térjük a lényegre, milyen csokoládé?
5: Csokoládé, gömbölycsokoládé.
6: Egy változatos szortimentet igyekeztem összerakni. Na, úgy itt vannak az új csapatok, Cadillac, látom itt a motorhomját, nagyon szép csillogó, villogó, itt van az Audi, ugye az is új csapat, tehát most azért elég izgalmas évet élünk, és ez még mindig csak a 11. futam ebben az új szabályrendszerben, tehát azért még bőven van mit tanulni saját magukról, meg az autókról a csapatoknak.
5: Most ez az elektromos sztori van még? Tehát ezzel most nehéz, itt küzdenek? Ez túlél itt minden? Nem lehet ezt visszahozni? Vagy ezt utálják ők is, nem?
6: De persze, elkezdték már egyébként finomítani a szabályokat, most a következő 2 évben folyamatosan visszatekerik majd lépésről lépésre évente az elektromos komponensnek a teljesítményét, az akkumulátornak a teljesítményét. Most ugye 50-50%-ban oszlik meg, tehát aksi, meg a belső égésű V6-os turbomotor, az 1000 lóerőnek nagyjából a felét adja ez a két sztori, és éppen most bontakozik ki egy baromi izgalmas vita a Forma 1-ben, mert most már azért olyanokat nyilatkoznak a pilóták, de főleg a mérnökök, ami alapján elkezdett összeállni a kép, hogy tudnélik ezekben a rendszerekben, és most kapaszkodjatok meg, mesterséges intelligencia dolgozik. Nem az a fajta, amivel mondjuk a ChatGPT-vel beszélgetünk, hanem gépi tanulás működik a rendszerekben, amely, hogyha véletlenül a pilóta rosszkor fékez, vagy kicsit korábban kezdje ki gyorsítani, akkor a következő egyenesben újra számolja az akkumulátorból visszatölthető energia meg kinyerését, és lehet, hogy nyomja a gázpedált a versenyző, csak nem ad neki elég energiát az aksiból. Az öntanuló rendszer, az algoritmus, gyerekek. És most van, ezért nyilatkozta Norris meglehetősen indulatosan néhány verseny hétvégével ezelőtt, hogy azért az nincs jól, hogy az időmérő edzés sorrendjét számítógépek döntik el. Úgyhogy érdekesen alakul a sztori a formájban.
5: Tehát beleszól a számítógép?
6: Úgyhogy körről körre, sőt kanyarról kanyarra tanul, és ha te hibázol egyet versenyzőként, mert azért ők is szoktak elég egy apró hibát véteni, akkor ő másként számolja el. Tovább megyek, hogyha szembeszél van a célegyenesben, azt érzi, hogy hosszabb a célegyenes, mint amit eredetileg beállítottak, tehát ő másként fog gazdálkodni a rendelkezésre álló energiával, és másként tölti vissza a versenyzők nagy bánatára és megrökönyödésére, mert a Forma 1-ben 5-10 lóerő is számít, de hogyha mondjuk full lemerül az akkumulátorod, az mondjuk 400 lóerő mínusz az egyenes közepén.
5: De miért mi a policiuk, vagy a hosszú távú víziójuk? Miért akarják ennyire kivonni belőle az embert? Oké, hogy kísérleteznek, meg innovációk, igen, meg a sima közlekedés, bátraknak egy csomó technikát, de miért szorul egyre hátlébb a pilóta szerinted?
6: Nagyon fontos, ezt nem akarják. Tehát igazából a csapatok túl okosak, és meg kell menteni a Forma 1-nek azt a bizonyos nyersességét, azt az elemét, hogy a versenyző döntsön el mégis mindent, attól, hogy a mérnökök kitalálják, hogy a versenyző ne hibázhasson. Tehát érted, mit mondok, hogy egyszerűen

0: középpontját és a féktárnak az elejét. Tehát ez egy nagyon érdekes vita. A hibrid rendszer meg azért jött be, mert egyszerűen az autóipar ebbe az irányba tolja kicsit saját magát, és ennek köszönhető, hogy egy Cadillac-kel beszállt a General Motors, ennek köszönhető, hogy az Audi itt van, ennek köszönhető, hogy a Honda nem szállt ki. Tehát azért ez az autógyáraknak, a hétköznapi autógyártásban egy fontos üzenet lenne, csak itt az autósportban most már ki lehet mondani egyértelműen, picit minden másként működik, mert kellenek az érzelmek, kellenek a hibák, és kell bele az ember.
1: Jó, és mikor áll vissza akkor a rend? Most mit mondanak?
0: Két év múlva.
2: És akkor jön vissza a V8 is?
0: Mert ugye belengedte Szulajem elnök úr, az FIA elnöke, és azt hiszem, hogy az értő, vagy nyitott fülekre talált a szurkolók, meg a talán a Forma 1 döntéshozói kapcsán is, úgyhogy vissza fog valószínű jönni a V8, de hát most ugye még csak az elején vagyunk ennek az új szabályrendszernek, és ezek ilyen 5 éves ciklusokban szokták egymást váltani, egyszerűen azért, hogy a csapatok föl tudjanak készülni az új erőforrások megépítésére, szóval, hogy azért most még van 4,5 évünk ezzel a dologgal, és ezt kell valahogy jobb irányba terelni, ezért mondtam, hogy 2 év alatt vissza fogják tekerni az akkumulátornak a teljesítményét a V6-osnak a javára, a belső égésű motor javára. Okay, mondtam, hogy Antonelli vezet?
2: Ezt akartam kérdezni, ki vezet? Antonelli vezet.
3: Csak azt akartam, hogy hol van Antonelli?
0: Ő a Mercedes-nél megy, egy fiatal olasz csávó. Engem egyébként a fiatal Valentino Rossira emlékeztet, majd nézzétek meg a hétvégén, egyszer profilból? Legalább kapcsoljátok be. Profilból meg fél hátul, anschnittből. És kicsit olyan, mint annak idején Valentino Rossi volt, legalábbis nekem, és szemtelenül fiatal még mindig, csak 19 éves, szemtelenül gyors, idén a 10 futamból 6-ot már megnyert. Legutóbb például a belga nagydíjat, és 2024-ben még Forma 2-es pilótaként volt itt egy olyan versenye, hogy hátulról indult, és végül is olyan fölénnyel nyert a Forma 2-ben a Hungaroringen, hogy öröm volt nézni, tehát nem ismeretlen azért a Hungaroring se számára, alsóbb kategóriákban már persze többször járt.
1: És vajon összejönne a tifózik nagy álma, hogy ez az olasz fiatal ember egyszer csak egy olasz autót fog vezetni?
2: Hát, ha véget akar vetni a karrierének, akkor irány a Ferrari.
1: Zoli, gyere mögém, álljunk össze, mit csináltunk ebben az évben?
0: Figyelj, tehát gyakorlatilag minden alfás azt mondja, hogy ez már majdnem Ferrari. Tehát a Ferrari tényleg jól áll idén. Lewis Hamilton kiegyensúlyozott, ez egyébként Kim Kardashian megjelenésének is köszönhető, de ezzel a világon semmi baj nincs. Tehát nagyon-nagyon jó a Ferrari. Leclerc ugye az előző 2 versenyből egyet megnyert Silverstone-ban, múlt héten meg második lett Belgiumban. És én azt hiszem, hogy a Hungaroring vonalvezetése ennek a Kastninak, ennek a Ferrarinak alapvetően kedvezhet, úgyhogy szerintem ezen a hétvégén hát eséllyel szállnak harcba akár a győzelemért, és ugye a nagy kérdés, hogy Lewis Hamilton elképesztő rekordot tart itt a Hungaroringen, 8-szor tudott nyerni, én azt mondom, hogy akár a 9. is meg lehet, és végszóra elkezdett esni az eső a Hungaroringen, gyerekek, jó, hogy beszéltünk róla, mindjárt keresek egy kis árnyékot itt a McLaren Motorhome mellett.
2: Itt is ez van, azt néztük, hogy itt is beborult. Na. De ez jó, mert ez kicsit akkor esőverseny, gumicsere, tehát ez itt dob a futamon is, nem?
0: Az jó tesz, persze, hát az mindig jó tesz a versenynek, ha van egy kis extra izgalom. Ha már ugye izé nincsen, tankolás nincsen. Azon is folyamatosan gondolkodnak, hogy visszahozzák, de szerintem arra azért nagy összegben ne fogadjunk egyelőre.
2: Hát miközben agyon szabályoznak mindent, meg próbálják kizárni az emberi tényezőt, közben a tankolás, az a veszélyessége miatt is lett felfüggesztve,
0: nem? Hát pontosan, hát azért emlékszünk azért, mi történt, amikor Massa elrántott a Szingapurban a tankolócsövet és így tovább, úgyhogy azért az egy extra kockázat, amit nem feltétlenül kell az autósportban vállalni.
2: Verstappen visszavonul évvégén? Vannak
0: hát ide? Ez is nagyon jó a kérdés, nagyon jó ütemben tetted föl, mert ugye ilyenkor nyáron
2: szoktak tárgyalni. Néha villanok azért.
0: Nagyon érzed.
3: Kiküldte?
1: Kiírta neki a kérdést.
0: Olyan ritmusban vagy apukám, hogy alig győzlek követni, de nagyon jó. Na, szóval, hogy Verstappen szerződésében van egy olyan klauzula, hogyha nem teljesít elég jól a csapat, tehát nem tudnak olyan versenyautót adni alá, amivel ő egyébként jobban teljesítene, akkor kiszállhat. És itt ezután a magyar nagydíj után következik most a hosszabb pihenő, majd augusztus végén folytatódik a Forma 1, és ilyenkor szokták újra tárgyalni a szerződéseket, vagy érvényesíteni ezeket a záradékokat, klauzulákat, tehát nagy kérdés, hogy marad-e. A Red Bullnál most egyébként komoly átrendeződések vannak, most ezen a hétvégén már itt lesz az új versenymérnök, aki állítólag az ő kérése volt, mármint Verstappen kérése volt, hogy majd vele dolgozzon, tehát igyekeznek alakítani a háttércsapatot, hogy jól érezze magát Max Verstappen a Red Bullnál, de egyébként semmi nem garantálja.

0: azt, hogy jövőre is itt versenyez. A McLarent, illetve a Mercedes-t emlegetik, na de most Toto Wolff helyében, aki a Mercedes csapatfőnöke, mit csinálná? George Russellt vagy Kimi Antonellit hívnád be az irodába, és mondanád azt, hogy hát figyelj, akkor jön Verstappen, és akkor fölbontanánk a szerződést. De ezek egyébként ilyenkor teljesen jogos és napirenden lévő kérdések. A másik ilyen nagy kérdés, hogy mondjak egy ismerős nevet is, vagy még egy ismerős nevet, Fernando Alonso, aki még mindig ott van, Bert Mailanderhez hasonló.
1: Öregember, nem vélember, nagyon szeretjük.
0: Imádom, egyre jobban, és annyira tudok örülni, amikor elmozdul az utolsó helyről, legalább a csapattársát szólt, általában megelőzi. Szóval, hogy a nagy kérdés, hogy ő folytatja a pályafutását, mert neki tényleg lejár a szerződése, és hát azért 40 év fölött már a Forma 1-ben is elég nehéz érvényesülni. Meg hát az az Aston Martin, amit vezet, az mondjuk nem a legerősebb versenyautó most a mezőnyben, sőt messze a leggyengébb. A magyar nagydíj hétvégére egyébként belengedték, hogy egy óriási fejlesztési csomagot hoznak. Erre Alonso azt mondta, hogy nem az autó teljesítményétől fog függeni azt, hogy folytatja a pályafutását, hanem hogy milyen szabályok lesznek a Forma 1-ben, hogy újra élvezetes legyen vezetni az autókat, és az már említett emberi tényező jobban előtérbe kerüljön. Úgyhogy meglátjuk, hogy Alonso hogy dönt, de mostanság ezekben a hetekben neki azért a nyári szünetben ott a medenceparton Spanyolországban majd komoly kérdéseket kell föltenni a saját magának.
1: Ez a sztori meg valamit itt írnak, hogy valahol melyik futamon, nem tudom, hogy igaz, a Kardashian lement gratulálni a Hamiltonnak, elvette az Antonelli törölközőjét, amit nem adott vissza, neki pedig utasították rá. Tehát az öreg, a kis Kardashian már figyelít a fiatalokat, mert kinecserélje a Hamilton, nagyon jó.
0: Ugye én nem tudom, ennél rosszabb, csak a Trump volt, aki ugye a spanyol válogatott fotója mindenképpen rajta.
1: Az mi volt? Azt látta, és nem tudták elrángatni onnan.
0: Infantino próbálta, annyira kellemetlen volt, hogy ezt el nem tudom mondani.
1: Óriási troll az öreg. Ez megcsinálta tavaly a kontinens viadalom, vagy neked, és most meg megcsinálta a VB győztesse, hogy nem ment arrébb a fotóról. Neki nem mondják meg, hogy arrébb kell menni.
0: Megőrülök, egyszerűen sírtam a röhögést, és a szerencsétlen Infantino, hogy nem mer neki szólni, de mégiscsak terelgetni lefelé onnan, annyira kellemetlen.
1: Igen, de is röhögött? Föladta a tapsot, és oda egyintetésre jó, akkor legyél rajta a fotó röhögött egyet.
0: Jó kezelte. Akartam kérdezni, Balázs, hogy a Nadal dokumentumfilmet láttad-e?
1: Képzeld el, még mindig nem. Tudom, hogy nem
2: flizni. Elengedtem
0: el. Megőrült.
1: Jó, tényleg jó? Figyelj, nem tudtam
0: figyelj,
1: még megnézni.
0: Megkönnyeztem a végét. Megkönnyeztem a végét, Balázs.
2: Mindenen sírsz, Zoli.
0: Hát ahogy öregszem, egyre szentimentálisan vagyok, de erről ti is tudnátok mesélni.
1: Én is sokszor megkönnyeztetem a végét, csak nem tudom mesélni.
0: Elhatárolódom.
1: Megnézem, nagyon jót hallottam róla, hogy a Federernek is jó, és a Nadalnak is nagyon jó lett ez a kis visszavonulás.
0: És hogy mások is nyilatkoznak róla, tehát hogy azért megadták azt a tiszteletet, Djoko is, Federer is, hogy megszólalnak a filmben, iszonyatosan jó, nekem nagyon tetszett, ajánlom megtekintésre az esős nyári napokon.
1: Nagyon jó. Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szép gyerekek. Szabít, ha elmész majd a futam után, vagy pihensz, mi most
0: igen,
1: két hétig nem vagyunk.
0: Igen, lesz egy kis pihenés.
1: Nyaraljál, pihenjél.
0: Nagyon... Jól van, jó pihenés nektek is. Örömmel látom mindig, hogy nagyon aktívak vagytok az Instán, meg úgy az életben, meg a rádióban. És
3: Zoli,
0: nagyon köszönöm,
3: neked
0: hogy
3: neked a hallgatók. Annyit szeretném mondani, hogy türtőztesd magad!
4: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten,

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Nem indul, zörög, defektes. A Rollervilág márka független elektromos roller, kerékpár és robogó szervize gyors megoldást kínál. Új és használt rollerek garanciával. Szervíz, javítás, karbantartás egy helyen. Rollervilág Sopron. Gurulj tovább könnyedén.
6: A Kardonkóma is itt lesz a Bükkfürdő Live Weekenden.
7: Fellép még Koli, a Négyes Street,
6: a Parnograst, az Orevoár.
7: És itt lesz a Songs of Boniem Live.
6: Ne maradj le, te se a négynapos fesztiválról.
7: Jegyek és bérletek a helyszínen és a tixa.hu oldalon.
6: Bükkfürdő Live Weekend, július 29-től augusztus 1-jéig.
8: Twilight on the Ranch. A nyár legnagyobb szabadtéri bulija augusztus 1-jén az Isten széket anyán, Harkán.
9: A naplementétől induló 4 órás Armen Mirage Set, valamint Eric von Kollár és Francis Horace and Solis gondoskodik arról, hogy ez az este valóban különleges legyen. További részletek a Facebook eseményben.
10: Induljon a nap Sopronban, a Gino cukrászdában. Te is a reggeli kávé és a friss falatok bűvöletében élsz. Ugorj be hozzánk egy tökéletes reggelire, legyen a szendvics, tojásétel, egy zapkásabb vagy valamelyik helyben sütött péksüteményünk. A Gino cukrászda csapata minden nap hétvégén is 8 és 12 óra között várja, hogy megalapítsa. Lapozza a napodat. Hűsölj a klimatizált cukrászdánkban, vagy élvezd az árnyékos mediterrán terasz hangulatát. Sopron mediterránó üzletház. Vár a Gino élmény.
11: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
8: A Jimmy's Kebabnál most nyáron nincs bukó. Kérj bármilyen kaját, kaparj, és a garantált ingyen kaja vagy kedvezmény már a tied is. A fődíj egy iPhone 17 Pro.
12: Egy iPhone 17 Pro.
8: Egyél, kaparj, válts be a kupont, és regisztrálj a vásárlás után kapott QR kód segítségével.
13: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tolóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
14: Nyári ízek a Fehér Rózsa étteremben. Kóstolják meg aktuális ajánlatunkat. Garnéla koktél Méri rózmártással, tojásos kolbászos lecsó friss kenyérrel, rántott csirkecombfilé, petrezselymes burgonyával és tejfölös uborka salátával, desszertként pedig pisztáciás vanília álom tejszínhabbal. Finom ételek, barátságos kiszolgálás, kellemes környezet. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kis Martin egészen délután 3-ig. Forma 1 hétvége van, úgyhogy ha valaki hát nem a futam felé tart, csak az M3-ason autózna, az M3-as kivezető szakasza felejtős, és a 3-as út Magyarodon, Kerepesen és Kistarcsán, illetve Fóton hatalmas lesz a dugó. Ha valaki Kelet-Magyarország felé tart, akkor érdemes az M4-es vagy az M100-as, M31-es alternatív útvonalakat keresni. Az utitársunk most a Feszbojtesó páros lesz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. David Guetta után Rihanna és egy buli. Klasszikus a folytatásban az Only Girl in the World. Két héttel ezelőtt fellépett Rihanna Jay-Z bulián, de azt hiszem, hogy nem nagyon kommunikálta a social media felületeken ezt a bulit. Tehát lehet, hogy ez csak egy ilyen mellékes hakni volt. A csuda tudja, 145 millióan követik csak az Instagramon. Na hát, amit viszont nagyon promotál, azok a saját termékei, ugye a kozmetikai márkája. Még a férjével is forgattak egy ilyen vicces reklám videót a héten az Aesop Rockyval, meg hát a fehér neműi, a ruhái. Ez egy ilyen kellemes kis mellékes így az apró gyerekek mellett. Rihanna, Only Girl in the World.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy hétvégén is, és erre a hétvégére visszakaptuk az igazi strandidőt. 32 fokos csúcsra is számíthatunk ma, viszont a Balaton átúszást azt továbbra is hát halasztották, úgyhogy előreláthatólag jövő héten lesz majd. Ami pedig még lesz jövő héten, az a strandfesztivál játékunk javában. Benne vagyunk a fesztivál szezonban, páros belépőket lehet nyerni az eseményre legközelebb hétfő délelőtt 10 óra után Atisnál, aztán napközben többször is. Alex Kencsit hozom most.

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
2: Hey, Fonci.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a hétvégi pihenés mellé is, a következő órában pedig arénákat megtöltő szuper csapatok és sztárénekesek, sztárzenészek, itt lesz az Imagine Dragons Bones-szal, és kedvenc Ed Sheeranünket is elhozom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Royal Bazaar a Kaszinó Sopronban. Július 31-én igazi keletélyes hangulat költözik a kaszinóba. Hastáncosok színesítik az estét, keletélyes ízek és összesen 7000 euró értékű nyeremény vár. Addig gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerőautomatákon és az élőjátékon is, hogy minél nagyobb esélyed legyen, valamint pénteken belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
3: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bükköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében.
4: Ne a konyhába teljen a vasárnap délelőtt. Bízd a főzést a Harkai Fröccs teraszra. Vasárnapi svédasztalos ebéd két turnusban, korlátlan fogyasztással, csak 5.990 forintért.
5: Csak 5.990 forintért.
6: Tudjuk, mit csinálsz augusztus 20-án. Irány a Fertőrákosi Barlangszínház, ahol egy vadonatúj élmény vár. Érkezéskör a Fajkusz banda muzsikája, piknik hangulat, kiváló borok és játékliget fogad. A Győri Filharmonikus Zenekar koncertje után pedig tovább folytatódik az este a Hoppári Együttes szabadtéri koncertjével. Egy különleges ünnep, ahol a klasszikus zene, a gasztronómia és a nyár hangulata találkozik. Szimfonikus piknik augusztus 20-án. Jegyek már kaphatók a fertőrákosikőfejtő.hu oldalon.
7: Ha a probléma a dugulás,
8: a kék-fehér autó a megoldás.
7: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
8: 0630 24 24 024.
6: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
9: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Soproni önkormányzat idén is megszervezte a nyári napközis tábort. Csütörtökön Farkas Ciprián polgármester látogatott el a tábornak helyet adó Gárdonyi Géza általános iskolába, és számos új játékkal kedveskedett a fiataloknak. Megkezdődnek a küzdelmek a labdarúgó NB3-ban. Az FC Sopron együttese vasárnap a Haladás vendégeként lép pályára az első fordulóban. A találkozó 18 órakor kezdődik a Haladás sportkomplexumban.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
10: Ma megnövekszik a felhőzet, egyre több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok, a csúcshőmérséklet 29-34 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek, és az előző óra végén azt mondtam, hogy arénákat megtöltő szuper csapatokat is hozok ebben az órában. Az Imagine Dragons után most a One Republic csapatát Kygóval kiegészülve, és ugye van egy igazi csodabogár frontembere a One Republicnak, Ryan Tedder, aki kismillió szupersztárnak írt nem csak popdalokat, az a durva, hogy nem csak a pop és a rock zenén belül, hát nagyjából mindent tud, amit feltétlenül tudni kell, de az EDM is kirázza a kis ujjából. If I Lose Myself, az Alesso dal, Cassius Missing, a Galantisnek, David Guettának, Sebastian Ingrossonak, egyszerűen felsorolni is lehetetlen, hogy milyen sok EDM slágert írt, úgyhogy nem csoda, hogy Kygóval is már nagyon sokszor dolgozott együtt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Mostanság nagyon divatos, hogy a DJ-k, producerek a 2000-es évek, 2010-es évek elején megjelent indie dalokhoz nyúlnak vissza, vagy remixet készítenek, vagy teljes átiratokat, például a Blond is szokta ezt csinálni, ugye Empire of the Sun, Walking on a Dream, az eredeti az 2008-as, tehát olyan nagyon nagy nosztalgiáról még nem beszélhetünk, és volt a Vance Joynak is egy fantasztikus dala, a Riptide még 2013-ban. Sigala és Jack Somi úgy döntöttek, hogy egy igazi mai verziót készítenek belőle.

Martin Garrix, ő egyébként nagyon jó barátságot ápol egy csomó Forma 1-es pilótával, szóval ilyen egyszerű nevek vannak a telefonjában, mint Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, nem is tudom, hogy szerepelhetnek vajon Martin Garrix telefonjában. Max Koma, Lando haver, Karesz? A lényeg az, hogy fellép majd Martin Garrix augusztusban a Holland nagydíj záró ünnepségén. Butterflies, ezt azon nem sokára.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nagy volt az öröm sokaknál csütörtök este. Több mint 100 000-en örülhettek konkrétan, hogy a felsőoktatási felvételiük jól sikerült. Az alap, a mester és az osztatlan képzéseken is emelkedett a hallgatók száma. Azt írják az MTI oldalán, hogy 101.572 hallgató kezdte meg a tanulmányait a magyar felsőoktatásban. Az idei bejutási arány 72%-os, vagyis közel 3/4 a jelentkezőknek felvételt nyert. Azt olvasom, hogy idén a gazdaságtudományi képzések a legnépszerűbbek. Ezt a pedagógus képzés, a műszaki tanulmány, a bölcsészettudomány és az informatika követi. Na én most egy olyan DJ-t hozok, aki egyébként tanárbácsi is. Nagyon sokáig párhuzamosan tanított, és közben producerkedett Purple Disco Machine.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, igazi DJ szupersztár válogatott a folytatásban, Sam Feltz, Switch Disco Rehab és a Sleep Tonight, és hogyha ismerős a refrén, de úgy hirtelen nincs meg, hogy mi is ez a dal, honnan ennyire ismerős, Amy McDonald 2007-es ikonikus indie pop slágerének a This is the Life című dalának a fülbemászó dalamait és a gitár témát dolgozzák fel benne, de itt nem Amy McDonald, hanem a brit énekes dalszerző Gracie felel a dalért. Sleep Tonight, hozom már is a Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: Minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
5: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1!
6: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Nagyon szuper vasárnap délutánt. Megkezdtük, ez már a Daily Mix itt a 94.1 Rádió 1-en, a stúdióban pedig innentől Schubert Krisztián, és hát az igazi ma is lágerek mix formájában. Ez várható még. Cserébe pedig nem kérek más, csak infókat, üzeneteket, bármi van, jöhet az SMS Viber 23 111 111. Tényleg minden érdekel. Köszönöm szépen.

0: Itt a 94.1 Rádió Egyen. Hozom a programajánlót. Augusztus 1-ére van egy szexi programom. Jótékonysági sportnap lesz Egyházasfaluban. Lesz többek között főzőverseny, táncszínház, free food style bemutató, Fradi öregfiú gálamács és egy esti buli a Szolvével. A mennénk, jó szórakozást!
1: A programajánlót támogatta a Lignova Kézházak. Minden a tervek szerint. We were good.

0: volt a DMX, itt a 94.1 Rádió 1-en. Most jön egy pici szünet, aztán rögtön startol az Agora, az igazi mai slágerekkel, na meg rengeteg infóval, úgyhogy érdemes maradni. Én viszont ennyi voltam már, úgyhogy további nagyon szuper hétvégét. Schubert Krisztián Libben, legközelebb a jövő héten jövök. Találkozom majd akkor is. Ciao, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
4: Állandó fájdalmak gyötrik? Mi megoldást találunk problémájára. Triton Life Aqua Medical Center. MR ultrahang, mozgásszervi rehabilitáció, széleskörű szakorvosi rendelések, laborszolgáltatás. Bejelentkezés plusz 36 99 200 400.
3: Frissülj fel a Thai Express új nyári bolyaival. Megérkezett a Phuket Bowl gránátalmával és ropogós zöldségekkel, valamint a Pattaya Bowl mangóval, avokádóval és edamamival. Színes, könnyű és tápláló fogások a nyári napokra. Válaszd új kedvencedet csirkével, tofuval, lazaccal, tonhallal vagy rákkal, akár glutén és laktózmentes opcióban is. Thai Express. Ázsia friss ízei egy tálban. Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most.
1: Rádió
5: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
6: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Köszönöm a hallgatókat, 2026. július 26-án vasárnap 13 órakor ez az Agora, a 94.1 Rádió egy helyi közéleti magazinja, a mikrofonnál Kosi Gabriella. Nézzük, hogy miről lesz szó a mai műsorban. Egy soproni kezdeményezésről beszélgetünk Sipőc Katalinnal, az Idős Emberek Gondozásaért Alapítvány elnökével.
2: Ez egy olyan alkalommal alakult meg, hogy láttuk, hogy mennyi élelmiszerpazarlás folyik, amit levesznek a boltoknak a polcairól, már nem kerül további felhasználásra.
1: A soproni Petőfi Színház következő évadának előadásairól kérdezzük Kis József színházigazgatót.
3: Éreztetni szeretnénk a közönséggel, hogy olyan műsort csináltunk nekik, amik a maguk műfajában a legjobbak.
1: Továbbá bemutatjuk az Ágfalvi Tájházat, beszélgetünk arról, miért fontos az Uti Patika és Szabó Bencét, az SC Sopron női labdarúgó csapatának edzőjét is vendégül látjuk. Ez az Agora, jó rádiózás Sopron.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: A rászorulók mellett környezetünknek is hatalmas segítséget jelentenek a Sopronban működő Vidd és Edd üzlet polcairól ingyenesen elvihető élelmiszerek. Az idős emberek gondozásáért alapítvány által fenntartott ételmentő ponttól naponta mintegy 50 család asztalára kerül olyan minőségi étel, amely a kereskedelmi láncokban egyébként megsemmisítésre várna.
2: Tulajdonképpen ez egy olyan alkalommal alakult meg, hogy láttuk, hogy mennyi élelmiszerpazarlás folyik, amit levesznek a boltoknak a polcairól, már nem kerül további felhasználásra, és úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk ezeket a termékeket egy kicsit megmenteni.
3: Picit beszéljünk az alapítványról, mi az alapítvány célja, illetve még milyen tevékenységet folytatnak?
2: Az alapítványunk 1998-ban alakult, az akkori Balfi utca idősek otthona vezetői és a városban közismert szociális szakember Sütő Teréz hozta létre ezt az alapítványt. Elsősorban az idős embereket kívántuk támogatni vele, az otthonban élő idős embereket, aztán később, ahogy változott a világ, az alapítvány céljaiba is bekerültek egyéb dolgok, például a fogyatékosok támogatása, illetve a soproni családok támogatása.
3: Ez hogyan jelenik meg? Ugye van ez a Vidd és Edd üzlet, ezen kívül még milyen tevékenységeket folytatnak?
2: Hát a tavalyi évben azt tudnám elmondani, hogy nagy összegekkel támogattuk a Balfi utcai idős otthont, a családi napját, eszközbeszerzését, illetve ápolási eszközbeszerzését. Azon kívül rászoruló gyerekeket vittünk a Family Parkba, akik még soha nem jártak ebbe a csodálatos mesebirodalomba. Aztán együttműködtünk az Idősek Európai Háza Alapítvánnyal és az idősek, a magányos idősek karácsonyi szeretetebédjében segítkeztünk, illetve az idősek napja kulturális rendezvényen is hát részt vettünk.
3: Visszatérek a Vidd és Edd üzletre. Ez mikor alakult egészen pontosan? Mi a célja a kezdeményezésnek?
2: 2024. októberében nyitotta meg a kapuit, és tulajdonképpen a két célja van, egyrészt az élelmiszermentés, másrészt pedig a rászoruló emberek segítése.
3: Mi kerül egészen pontosan az üzlet polcaira? Tehát miből van a leggyakrabban?
2: Minden nap friss árut és új árut kapunk. Ez mindig attól függ, hogy mennyi áru marad meg a nagy üzletláncoknak a pultjain. Van, amikor többet, van, amikor kevesebbet. Így a megfigyelésünk az, hogy a pénteki a legerősebb nap, akkor van a legtöbb áru, és akkor van a legtöbb család, akkor jön a legtöbb család is az üzletbe. Mindenféle áru, ami élelmiszer, tehát pékáru, sütemények, kenyér, zsemle, kifli, aztán időnként húsáru, aminek nagyon örülnek, az üzletbe belátogatók, tejtermékek, és hát mindenféle élelmiszer, amit a boltokban már nem tudnak eladni, de mi még biztonsággal ki tudjuk adni.
3: Kik a partnerek, és hogyan működik az együttműködés a partnerekkel?
2: Hát ugye a nagy üzletláncokat nem nevezhetem meg, tehát a multiktól jön nyilván hozzánk, illetve van egy-két magán üzlet is, aki támogat bennünket. Együttműködünk a Máltai Szeretetszolgálattal, az Ökumenikus Segélyszervezettel és a Baptista Szeretetszolgálattal.
3: Honnan látják, hogy a behozott élelmiszer az még jóval szavatosság fölött van, vagy akár pár nap múlva fog lejárni? Hogyan tudják garantálni, hogy az az élelmiszer, amit kiosztanak a rászorulóknak, az garantáltan friss még?
2: Tulajdonképpen a pékáró az a tegnapi, amit a boltok már nem tudnak eladni, illetve hát nyilván rajt van a fogyaszthatási dátum, ami egy közeli lejárat, és a húskészítményeknél is, tejtermékeknél is ugyanez van. Mi ezt szigorúan ellenőrizzük, lejárt termék nincs az üzletünkben. Olyan előfordul, hogy például a külleme nem megfelelő, és már a boltban nem eladható, de nálunk még tökéletesen hasznosítható.
3: Mennyire népszerű ez az üzlet a soproniak körében, illetve hány családnak tudnak nap mint nap segíteni?
2: Hát jelen pillanatban 200 családot tudunk segíteni a Vidd és Edd üzlettel. Ezt a kampányt, amit most elindítottunk, ezt a reklámkampányt tulajdonképpen azért tettük, hogy minél többen értesüljenek erről az üzletről, és minél többen jöjjenek, és minél több ember tudjunk segíteni a városban.
3: Ki az, aki betérhet önökhöz, és vihet akár egy pékárut, akár egy kefirt, bármit?
2: Nincsenek meghatározott szabályaink, hogy ki jöhet be az üzletbe. Kettő dolgot kérünk. Az egyik az, hogy tartsuk be a közösségi együttlét szabályait, mert ez egy lakóháznak az alsó részén található, tartsuk be a házi rendet, illetve az első alkalomkor, amikor bejön hozzánk valaki, akkor az regisztráljon, és később meg pedig a kézjegyével igazolja, hogy átvette az élelmiszert.
3: Hányan vannak jelenleg regisztrálva?
2: 200 család van regisztrálva jelenleg. Az üzletnek a forgalma az körülbelül átlagosan napi 50 család.
3: Hogyan látja amúgy, hogy főleg idősek vagy családosok is érkeznek? Tehát...
2: Mind a kettő. Tehát idősek is jönnek, illetve hát családosok is jönnek, nagy családosok, rászorulók, esetleg hajléktalanok, de még egyszer is mondom, az üzletbe akár egy éhes gimnazista vagy tanuló is befuthat egy-egy zsemléért, kifléért vagy péksüteményért.
3: Mit ad önnek ez, illetve milyen visszajelzések érkeznek? Miért fontos önnek, hogy adhat, hogy segíthet?
2: Hát egyrészt ugye teszünk valamit a földért, nem egy veszendőbe ez a sok élelmiszer, másrészt pedig a visszajelzések. Nagyon megható, amikor kevesebb áru van, és akkor valakinek meglapjuk a táskáját, és akkor azt mondja, hogy köszönöm, elég, hogy jusson a többieknek is. Tehát, hogy aki ilyen szerény körülmények között van, az gondol azokra, akik még nem jutottak be az üzletbe. Például, hát nyilván sok pozitív érzéssel tölt ez fel bennünket, egyébként nem is tudnánk csinálni.
3: Hol van egészen pontosan az üzlet? Hánytól hányig lehet látogatni esetleg, aki szeretne magához akár egy zsemlét, vagy bármit hazavinni, illetve mik a célok, mi a következő időszak célja, mit szeretnének elérni?
2: Hát az üzlet a Világos Kert utca 3 és 5 szám alatt látható, jól látható, ha valaki arra jár. Délelőtt általában 10 órakor nyitunk, illetve hát akkor tudunk nyitni, amikor megjön az áru. Ugye ez a logisztika azért nem egyszerű, amíg az áruk oda jutnak az üzletbe, és addig tartunk nyitva, ameddig tart az árukészlet. Amikor ez elfogyott, akkor felírjuk az oldalunkra, hogy bezártunk a mai napra, hogy fölöslegesen ne jöjjenek. Akik oda járnak hozzánk, ők már ebbre teljesen rugalmasan alkalmazkodnak, és jönnek a megfelelő időbe, és ugye általában egy ilyen egy óra az, ameddig eltart ez a készlet.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és elmondta mindezeket. Nagyon sok sikert kívánok a további munkájukhoz.
2: Köszönöm szépen.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Nyitott szemmel a 94.1 Rádió egy közéleti műsorában most egy aktualitással folytatjuk. A Legek évadát hirdette meg a Soproni Petőfi Színház a 2026-27-es szezonjában. A teátrum szellemi üzenetként a legnagyobbakat kereste meg szerzőként, történetként és üzenetként. Kis József igazgatót kérdezi Cetin Zoltán.
2: Éreztetni szeretnénk a közönséggel, hogy olyan műsort csináltunk nekik, amik a maguk műfajában a legjobbak közé tartoznak, természetesen, mert ezt nagyon nehéz megállapítani, hogy mit tudom én, melyik musical a legjobb a világon, de hogy a hegedűs a háztetőn azok közé tartozik, az biztos.
3: Akkor, hogyha már említettél egy darabot, akkor vegyük sorra a többit. Mivel kezdődik majd az évad?
2: Az évad a Hegedűs a háztetőn című musicallel kezdődik, már augusztus 25-én elkezdjük próbálni, és hát egy csodálatos szereposztás lesz. A Tevjét, a teljes ember szerepét Kis Zoltán és Jámbor József fogják alakítani, Szőcs Erika, Szuper Fanni, Marosszéki Tamás játszik a főbb szerepeket a mi társulatunkban, de természetesen, hiszen ez egy sokszereplős darab, mindenki benne van. Aki él és mozog, itt Sopronban a színház környékén, az föl fog tűnni a színpadon is, az összes színészünk benne lesz, és Csáki Beni, a fiatal rendező, aki a Terike is Irént rendezte ebben az évadban, ő fogja ezt megcsinálni, mert neki is a kedvenc musicale ez. Aztán megyünk tovább, Pillantás a hídról, Arthur Miller fantasztikus, csodálatos drámája, Lengyel Ferenc rendezésében, és az egy fantasztikus lesz ebben a csodálatos darabban, hogy úgy a főszerepet, mint a rendezést is magára vállalta a Feri, és ez egy nagy találkozás lesz. A Bolha a fülben, Zsors Fedónak a fantasztikus vígjátéka, ami tényleg rendkívül mulatságos és szórakoztató, és hát nagy szeretettel üdvözöljük benne Mihályfi Balázst, aki az Országútonba Cempánót játszotta. Ő az őrült spanyol szerepét fogja játszani, és hát Savanyú Gergőnek ez már évek óta dédelgetett álma volt, ezt a dupla szerepet, Sandbeast és Post egyszerre eljátszani ebben a darabban, ami hát minden színésznek az álma, már aki ugye komédiázni is szeret, azt ő fogja játszani, és hát a társulat többi színésze is isteni pazar szerepekben fognak föltűnni. Labán Rolandnak már most mondom, hogy nem fogják érteni azt, hogy mit mond a kedves nézők, de ez nem azért van, mert rossz a beszédtechnikája, hanem a szerepe szerint. Ő egy olyan nehéz beszédű ember. Utána már 2027-ben jön Tamási Áronnak a Vitéz lélek című komoly játéka, ami egy fantasztikus, csodákkal teli, egészen elképesztően szép és emelkedett világ, és Labánné Szalai Katalin, most már két gyermek megszülése és az életben való elindítása után ezzel a szereppel fog visszatérni a színpadra. Nagy reményekkel állunk elébe. Szabó Sipos Barnabás lesz vendégművész a darabban, és hát a társulat művészei játszák. Várhelyi Áron játsza el a főszerepet, ami szintén olyan főszerep, ami egy fiatal férfi színésznek az álma tud lenni. És hát az évadot a Marica grófnő című operettel zárjuk, amit a Rátonyi Róbert Színházzal közösen koprodukcióban hozunk létre, úgyhogy itt lesz velünk Vörös Edit és Domoszlai Sándor, akit már a soproni közönség nagyon jól ismer. Domoszlai Sanyit most az Ankonai Szerelmesek főszerepében látták legutóbb óriási nagy sikerrel, Vörös Editet pedig a Lágrancsban láthatták a nézők, és nagyon szépen játszott, és opera áriákat énekelt.
3: Ahogy a soproni nézők azt is megszokhatták, hogy kamara előadásokkal is várjátok majd őket, idén mik lesznek ezek?
2: Nagyon érdekes kínálat lesz, természetesen lesz kombinált bérlet, ahol a nagyszínpadi előadásokon kívül egy kamara színházi előadást láthatnak, ez pedig nem lesz más, mint Patrick Süskindnek a Nagybőgő című monodrámája, amit Szabó Sipos Barnabás fog játszani, Kökényesi Ági színművésznő rendezésében egy egészen különös est lesz. Beletekinthetünk egy zenész életébe, kétségeibe, szerelmeibe, és ez nagyon megható, szép előadás lesz. Kovács Dominik és Kovács Viktor egy nagyon kedves, én most már ugye mondhatom, hogy fiatal embereknek a Böbe 50 című előadása lesz a következő, amit Szőcs Erika főszereplésével fogunk látni, de Kovács Frigyes, DNS Blanka is szerepel benne. Egy fiatal rendező, Szilvai Máté fogja rendezni ezt a most ebben a pillanatban is íródó, nagyon szép családi drámát. És hát végül a kamara térben Tom Schulman Holdköltők Társasága című örökérvényű diákok közt és egy csodálatos tanár szereplésével játszódó, iskolában játszódó fantasztikus darab, ami hatalmas nagy siker volt, amikor ez film alakjában is megjelent. Széles Tamás visszatér hozzánk, és ő fogja játszani a főszerepet Kéri Kitti rendezésében. Természetesen lesz Ádámok és Évák, és az ifjúságnak szóló programokat színesítettük, a bérleteket jobban tagoltuk, úgyhogy rengeteg kínálatunk van. Az Emlékek őrét és a Király Kis Miklós című játékokat Komáromi Sándor vezetésével a színház saját maga állítja elő, és hát Szel Attila La Fontaine, vagy a Csodák éjszakája, Fazekas Mihály, Ludas Matyi, Lázár Ervin, a Hétfejű Tündér, Divinyi Réka, Tündér Szép Ilona és Árgyélus Királyfi című előadásait pedig hozzuk a színházba, mert hogy ezt ennyi, ekkora nagy kínálatot már a színház maga nem tud előállítani.
3: Józsi, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk.
2: Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Az Agfavi Tájház Sopron környékének egyetlen német nemzetiségi tájháza. A település múzeuma a környéken egyedülálló módon mutatja be a helyi és a soproni régióban élő németség tárgyi és szellemi kultúráját. Csoltói József közművelődési szakember mutatja be az intézményt.
2: Ez egy részházas felépítésű sorház, mert minden egyes családnak megvolt a maga ház része. És ezek csonkaház részek, mert ha belegondolunk, hogy a régi hagyományos építkezésben ugye középen a konyha, elől a nagyobbik szép szoba, hátul pedig a kisebbik szoba van. Itt szoba-konyha egy családé volt, tehát nem volt kis szoba, nagy szoba, hanem egy szoba-konyhás házi részek ezek, ahol egymás mögé építkeztek, és ebben a épületben három család lakott, tehát a Hegy utca 8, 9 és 10 volt a ház száma egykor. Érdekes a ház számozás is, ha valaki megnézi az utcákat, az utcán a házakat, és végignézi a házakon a sorszámokat, akkor az látszik, hogy a jobb oldala páros, a bal oldala páratlan, vagy fordítva szokott lenni, itt pedig egymás után vannak számozva a házak, tehát elindul, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, és akkor így számozták a házakat is, ahogy egymás után jöttek, ez a régi házszámozás is fellelhető itt a Hegy utcában. Az Ágfalvi Tájház Böhm András Ágfalva krónikásunknak a szülőháza gyakorlatilag. 1999-ben kezdődött a tájház, merült fel a tájház gondolata, és a néprajzi tárgyak gyűjtése már akkor el is kezdődött. Járták a falut, járták a régi házakat, számos önkéntes segítővel, és nagyon sok tárgyat tudtak összegyűjteni. És amikor elment a híre, hogy tájház létesül Ágfalván, akkor mindazok, akiket 1946-ban Ágfalváról kitelepítettek, fontosnak érezték, hogy azokat a tárgyakat, amiket innét vittek magukkal, és ott már nekik csak emlékként van meg, vagy az unokák talán értéktelennek is tartják, hazaküldjék, és nagyon sok tárgy úgy érkezett Németországból vissza Ágfalvára, és gazdagodott a gyűjtemény. Érdekes darab még az ágfalvi Himmelbett, ez a baldahinos ágy, ez egy másolat, az Amring András készítette, szemben lakott egykori fafaragó. Ennek az ágynak az eredeti a Soproni Múzeumban van. Ugye itt aludt az ágyban a apuka, anyuka, és alatta pedig ebben a rollbedben, ebben a gurulós kis ágyban pedig itt aludt két fiúgyermek. Nagyon sok óvodás, iskolás, pedagógus látogatónk van, akiknek izgalmas lehet látni egy régi osztálytermet olyan eszközökkel, amiket most már biztosan nem használnak, mint például a tintatartó, mint például a tintába mártós tollak, vagy például ez a púder, amivel a tinta, az írást leszokták szórni, és az itatós, amivel felszokták itatni a felesleges tintát, hogy át tudják lapozni a füzetnek a lapját.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Egy jól összeállított utipatika megmentheti a nyaralást, a szakember szerint gondosan kell kiválasztani, vagy érdemes patikában segítséget kérni, hogy az adott nyaralás alkalmával milyen szerek nyújthatnak segítséget. Erről beszél rádiónknak Spanyol Kárpáti Zsófia gyógyszerész.
2: Hogyha utazunk, akkor semmiféleképpen nem maradjanak ki a láz és fájdalom csillapítók, a hasmenésre, illetve a hányásra, illetve az utána lévő elektrolit utánpótlásra ható szerek és az antihisztamin. Egy jó utipatika az minden esetben személyre szabott, hiszen teljesen mást kell bekészíteni a gyógyszerekből egy gyerekes családnak, mást egy túrázónak, mást egy idősnek. Ami nagyon fontos, hogy ha vannak rendszeresen szedett gyógyszereink, akkor abból mindenképpen az utazás teljes időtartamára vigyünk magunkkal elegendő mennyiséget. Mindenféleképpen legyen nálunk láz és fájdalom csillapító, hasmenés elleni készítmények, nagyon fontos a fényvédelem. Különböző fényvédőszerek vannak, amelyek elérhetők, vannak fizikai, illetve kémiai szűrőket tartalmazó fényvédők, az érzékenyebb bőrűeknek, a gyerekeknek, akik allergiára hajlamosak, nekik mindenféleképpen a fizikai szűrős fényvédőket szoktuk javasolni, ezek azonnali védelmet nyújtanak, mint egy visszaverik a fényt, a kémiai szűrők pedig elnyelődnek a bőrben és azáltal fejtik ki hatásukat. Nagyon fontos, hogy a fényvédőket folyamatosan kell kennünk a nap folyamán, hiszen azok bizonyos idő után elvesznek a hatékonyságukat. Készüljünk fel mindenféleképpen allergiára, hiszen hogyha különböző országokba utazunk, akár egzotikus országokban, nagyon sok mindent eszünk, iszunk, kipróbálunk, amit egyébként nem szoktunk, itt sokszor felléphetnek allergiás reakciók, ezért mindenképpen legyen nálunk allergia elleni készítmény. Különböző csípések ellen is fel tudunk készülni, nagyon sokféle újfajta gyógyszerforma van már forgalomban, gyerekeknek szúnyogriasztó tapaszok, mintával ellátva, hullancsriasztó, szintén tapaszok, illetve gumi karkötők állnak már rendelkezésre. Hogyha gyerekekkel utazunk, akkor az utazási rosszullétnek a elkerülésében már nyalóka formában is találunk olyan gyógynövénytartalmú készítményeket, amelyekkel ezt a kellemetlenséget is elkerülhetjük.
3: A gyógyszerek mellett egy másik fontos dokumentumról sem szabad megfeledkezni utazás előtt.
2: Nagyon fontos, és felhívnám a figyelmet, erről meg szoktunk feledkezni. Egyrészt, hogy az érvényességét ellenőrizzük, vagy hogy egyáltalán, hogy legyen nálunk az Európai Egészségbiztosítási kártya. Ez a kis kártya, ez nagyon sokat érhet. Hogyha valakinek nincsen, akkor a kormányablakban személyesen pár perces ügyintézéssel azonnal megkaphatja. Ettől váratlan helyzetekben jelentős költségektől kímélhetjük meg magunkat, hiszen ez a kártya ez feljogosít minket arra, hogy az adott Európai Unión belüli országban az ott élőkkel egyenértékű társadalombiztosításban részesüljünk.
3: A szakemberek szerint egy jól összeállított utipatika nem foglal sok helyet a bőrönben, ugyanakkor komoly segítséget jelenthet, ha a nyaralás során váratlan egészségügyi probléma adódik. Éppen ezért érdemes még indulás előtt átgondolni, mire lehet szükségünk az utazás alatt.

0: Agóra, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Az SC Sopron női labdarúgó csapata is megkezdte a felkészülést a 2026-27-es NB2 szezonra. A kerethez ezúttal az ifi csapat játékosai is csatlakoztak, így jó hangulatú játékos átmozgató edzéssel rajtolt a közös munka szakmai stáb irányításával. Szabó Bence vezetőedző a vendégünk.
2: Egy 5-7-es nyári szünet után csatlakoztak a lányok ismét be az edzés munkába, de természetesen a pihenő alatt se szakadtak el a mozgástól, hiszen futóprogramot kellett teljesíteniük, és ezt nagyon becsületesen meg is tették a lányok. Most pedig tovább folytatjuk az erőlétnek a megalapozását, illetve a célunk az az, hogy bizonyos taktikai elemekben tudjunk fejlődni, és ezáltal tudjunk egy kicsit jobbak lenni, hogy még tudatosabban játszunk, és ezáltal eredményesebbek legyünk az új szezon során.
3: Mondjuk pontrugásokat kell gyakorolni, rögzített helyzeteket, hogy kell ezt elképzelni?
2: Főként, amivel nagy hangsúlyt fogunk fektetni, az a támadó harmadban lévő taktikai elemek, hogy még kreatívabban tudjuk megbontani az ellenfél védekezését, és még hatékonyabbak legyünk a kapu előtt. A védekezésünk az a tavasztal egész szépen összeállt, most a fő célunk az, hogy a támadó harmadban is ilyen sikeresek tudjunk lenni.
3: Beszélgessünk arról, hogy lesznek-e felkészülési mérkőzései a csapatnak.
2: Igen, játszunk felkészülési mérkőzéseket. Javarészt idegenbe tesztük meg most ezeket, Ausztriába fogunk, tehát nemzetközi mérkőzéseket is játszunk, illetve a bajnokságunkban szereplő csapatok ellen is pályára tudunk lépni, így egy kicsit őket is fel tudjuk mérni, hogy milyenek lesznek az idei szezonban.
3: Miért fontosak ezek a mérkőzések? Lehet-e már gyakorolni a bajnokságra is?
2: Igen, ezeknek a mérkőzéseknek mindig meghatározzuk a célját. Egyik ilyen fontos cél az, hogy minden játékos lehetőséget kapjon, mindenkit lássunk úgymond versenyhelyzetbe, hogy tudjuk azt, hogy mire számíthatunk tőlük majd az éles mérkőzéseken, és mi az, amire egy kicsit fel kell hívni a figyelmet náluk, hogy mire figyeljenek oda jobban, és természetesen már célunk az, hogy olyan taktikai elemeket végezzünk az edzőmérkőzéseken, hogy ezeket már a bajnokik során sokkal automatikusabban tudjuk megcsinálni.
3: Mennyiben változott az együttes kerete az előző szezonhoz képest?
2: Fiatalodtunk, az utánpótlásunkban szereplő több játékos is nagyobb szerepet fog kapni a csapatnál, a felnőtt csapatnál. Ezzel az a célunk, hogy minél hamarabb beintegráljuk őket a felnőtt mezőnybe, minél hamarabb szerezzenek értékes játékperceket felnőtt mezőnybe, és így sokkal-sokkal hamarabb fogják tudni felvenni azt a ritmust, ami egy felnőtt bajnoki mérkőzésen szükséges.
3: Ezek a fiatal játékosok megértek már az NB2-es játékra szerinted?
2: Úgy gondolom, hogy igen, hiszen ők olyan lányok, akik már több éve az egyesületünk kötelékéhez tartoznak, több év képzést kaptak, és ezáltal már nagyon sok minden automatikus számukra a pályán, hogy mi az, amiket mi kérünk tőlük, és az elmúlt év során megszerették a rutint, a tapasztalatot, és ezt kell átalakítani arra, hogy ez a felnőtt mezőnybe is megállja a helyét.
3: Ha jól tudom, egy kupa mérkőzéssel kezditek a hivatalos mérkőzések sorát. Mikor lesz ez, és ki lesz az ellenfél?
2: Ilyen augusztus utolsó hétvégén fogunk hazai pályán játszani az Alegerszeg ellen. Ennek a pontos időpontját majd a későbbiekben az egyesület Facebook oldalán megtalálhatják a szurkolók, akiket az idei szezonban is nagyon sok szeretettel hívunk és várunk, hiszen mindig nagyon-nagyon sokat jelent a lányoknak az, hogyha mellettük állnak és érezzük a biztatást.
3: Még arról, hogy a bajnokság mikor fog kezdődni?
2: A bajnokság pedig szeptember második hétvégéjén fog kezdődni, ott pedig egy paksi túrával fogunk indítani, úgyhogy arra kell felkészítenünk a csapatot.
3: És végül milyen eredménnyel lennél majd elégedett? Tudom, hogy nehéz ilyenkor a felkészülés elején erre pontos választ adni, de milyen célt tűztél ki te a csapat elé?
2: Én mióta együtt vagyok a lányokkal, én nagyon sokszor mondom azt, hogy ez a csapat többre hivatott, mint ami eddig az eredményeken a tabellán látszódott, úgyhogy én nagyon bízok abban, hogy dobogós helyekért fogunk tudni harcolni, hiszen a csapat kvalitása ezt lehetővé teszi, és bízok abban, hogy kemény munkával és a jó csapategységünkkel ezt már meg is fogjuk tudni mutatni, úgyhogy ez látványos legyen mindenki számára.
3: Bence, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és akkor sok sikert kívánunk a csapatnak a felkészülésre.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és köszönjük szépen az eddigi támogatást és a jövőbeli támogatást is.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: A következő percekben összefoglaljuk, milyen fontos események történtek a közelmúltban Sopronban és környékén. A kormány elindítja a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, amely a következő 10 évben mintegy 3550 milliárd forintból újítja meg a magyar kötött pályás közlekedést. Nyugat-Magyarországon új korszak kezdődhet a Budapest-Győr-Sopron és a Budapest-Szombathely Intercity közlekedésben, hiszen új, klimatizált, akadálymentes első osztállyal és fedélzeti büfével felszerelt motorvonatok nyújtanak majd nyugat-európai színvonalú szolgáltatást, olvasható a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közleményében. Súlyos pusztítást végezhet a szőlő aranyszínű sárgassága, erre figyelmezteti a soproni és környékbeli borászokat a NIBIH. A legcélra vezetőbb és legköltséghatékonyabb védelmet a megelőzés jelenti, mivel a betegség megtelepedése esetén a károsító mentesség visszaállításának esélye már igen csekély. A NIBIH weboldalán vármegyénként napra készen követhetők a kötelező védekezési felhívások, határidők, az engedélyezett növényvédőszerek listája és a szakmai anyagok. Még lehet pályázni homlokzat felújítási támogatásra Sopronban, írja a Kisalföld. A támogatás a felújítási költségek felét fedezheti, így a tulajdonosok jelentős segítséget kaphatnak ingatlanunk megújításához. A pályázat nem a város teljes területére vonatkozik, hanem elsősorban a történelmi belvárosra és annak környezetére. A pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani a soproni polgármesteri hivatal városfejlesztési osztályára. A korábbi évekhez hasonlóan az idei esztendőben is ingyenes tanszercsomagot biztosít Sopron önkormányzata az első és második osztályos tanulóknak. A tanszercsomagokat a fenntartótól függetlenül az állami egyházi és alapítványi iskolák diákjaihoz is eljuttatják. A csomag tartalmát az önkormányzat minden évben a pedagógusok és a tankerületi központ javaslata alapján állítja össze, így tartalmaz fizeteket, íróeszközöket, vonalzót és minden egyéb eszközt, amire szüksége lehet a gyerekeknek az iskolában. Elhunyt Gömör János régész, a szakember 1971-től a soproni műemléki ásatásokat, elsősorban a városfalak feltárását irányította, meghatározta a római kori Sopron Skarbancia fórumának elhelyezkedését, és feltárta az antik város úthálózatának egy részét. Kezdeményezte a Skarbancia Társaság megalapítását. Sopron önkormányzata 2023-ban Pro Urbe Sopron díjjal ismerte el Gömör János munkásságát. A soproni sörnapok idén is több helyszínen kínál programokat augusztus 20 és 22

0: között a belvárosban. A főtéren soproni zenekarok és országosan ismert előadók koncertjeivel, sör különlegességekkel és egyéb finomságokkal teremtik meg a hangulatot. A Romkertben késő délután érdekesnek ígérkező előadásokat tartanak, este rezidens DJ-k gondoskodnak majd a felszabadult kikapcsolódásról. A Mária szobor és az előkapu pedig ideális hely egy kellemes beszélgetéshez. Még mindig az utolsó pillanatban foglalnak a vendégek, legalábbis ez a soproni szállodaüzemeltetők tapasztalata, bár emiatt nehéz előre tervezni, de a turisztikai szezon eddig jól alakult, mondta el rádiónknak Szarjas Tímea, a Hotel Soproni igazgatója.
1: Továbbra is tartja magát a trend, hogy az utolsó pillanatban foglalnak a vendégek, úgyhogy vannak hónapok, amikor kicsit izgulunk, de azért a hónap végére mindig kikerekednek a számok. Azt gondoljuk, hogy a jelenlegi piaci helyzethez képest szerintem viszonylag jól teljesít, de ebben rengeteg munka van. Jönnek a vendégek, kicsit rövidebb időre, talán, mint eddig szoktak jönni, de azért vannak olyan programjaink, amivel ide tudjuk csalni őket. Az őszi időszakunkban sok rendezvényt várunk, ami jelenleg jól alakul, rengeteg megkeresésünk van a cégektől, próbáljuk őket ösztönözni arra, hogy minél több programmal érkezzenek hozzánk, de úgy tűnik, hogy ez az időszak ezzel a külföldi, meg a belföldi cégeknek a különböző rendezvényeivel meg fogunk telni.
0: Defibrillátort helyeztek ki a soproni vásárcsarnok iroda melletti bejáratnál, egy jól látható és könnyen elérhető helyen. A készüléket a Safe City alkalmazásban is regisztrálták. A vásárcsarnok népszerű, nagyon forgalmas közösségi hely, ezért a vásárlók és az eladók biztonsága érdekében fontossá vált az életmentő eszköz beszerzése, olvasható a Sopron Holding közösségi felületén. Különleges madarat észleltek a fertőtájon. A szakemberek egy-egy fészkelő pár vörhenyes fecskét figyeltek meg a közelmúltban. Ez a kifejezetten mediterrán madárfaj rendkívül ritka vendég nálunk, és mindössze a második bizonyított fészkelése hazánkban, mondta a rádiónknak Hadaris Tibor zoológus.
2: Annyit kell tudni róla, hogy ez egy ritka faj Magyarországon. A mediterráneumban fészkel. Gyakorlatilag aki Horvátországban jár nyaralni, az szinte biztosan találkozik vele, tehát ott egy gyakori madár. Faj. Kifejezetten mediterrán, tehát attól északabbra, hogy a Kárpát-medencében nem nagyon fordul elő. Ugye Magyarországon 1999-ben volt az első előfordulás az ebegénybe, és azóta sincsen nagyon sok, hát olyan 20 és 30 közötti adata van, nagyjából ebből a tavaszi, május-júniusi időszakból, de jellemzően a mediterrán madárfajok ilyenkor szoktak megjelenni nálunk. Még egy érdekesség, hogy fészkelt már Magyarországon, Balatonfüreden 2017-ben, egy szálloda garázsába, tehát ez a második bizonyított fészkelése. A füstifecskéhez hasonló, könnyen meg lehet, hogy ez már azért többször megjelent Magyarországon, többször előfordult, csak éppen a madarászok nem vették észre, mert nem jártak arra, a laikusok pedig nem feltétlenül ismerik meg. Leginkább a füstifecskére hasonlít, annyiban különbözik tőle, hogy a faroktövén van egy farcsiknak nevezett világos folt, aminek az egyik része ilyen narancsos színű, másik része pedig fehér, tehát olyan, mint a molnár fecskének, de amúgy hosszú szélső faroktollai vannak, mint a füsti fecskének, és ilyen pofája, a nyaka, a hátulról az ilyen rozsdás, világos rozsda színű.
0: A jövő héten Eisenstadtban rendezik meg a tűzoltó világbajnokságot. A versenyen 17 országból közel 1500 résztvevő vesz részt, hozzájuk jönnek még a küldöttek, a bírók és körülbelül 3000 látogató. A világbajnokságot csütörtökön nyitják meg hivatalosan, ettől kezdve a helyszín az érdeklődők számára is szabadon látogatható lesz. Pénteken az edzések, ki a főszerep, majd szombaton tartják a tűzoltási gyakorlatot és az akadályfutóváltót. A díjátadó vasárnap lesz, írja az ORF.hu. Az iskolai nyári szünetben a Doborjáni Liszt Múzeum minden szerdán családi és felnőtt tárlatvezetéseket szervez. A 10 órakor kezdődő foglalkozáson a gyerekek aktívan kivehetik a részüket, zenélhetnek, karmesterkedhetnek és játékos módon belemerülhetnek a híres virtuóz hangvilágba. A felnőttek számára 15 órakor indul a Das Konzert bin ich című tárlatvezetés, izgalmas betekintést nyújt a művész rendkívüli személyiségébe, alkotói munkásságába és nemzetközi karrierjébe. Véget ért az Agóra, 94.1 Rádió 1 közéleti magazinja, remélem, hogy tartalmasan telt az elmúlt 50 perc. Várjuk a témajavaslatokat, e-mail címünk sopron@radio1.hu. Én valamennyi kollégám nevében köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Kint kánikula van, nálunk viszont a kaland forró. A levegő kellemesen hűvös. Vár a Crazy Garage Sopron. Szabadulószobák, városi kalandjátékok és VR élmények egy helyen.
6: Klimatizált épület, nyári akciós árak és garantált szórakozás.
5: Foglalj most sopron.crazygarage.hu. Crazy Garage Sopron. Több élmény, több kaland.
7: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
8: 800 darabos készletből válogathat.
7: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilazzarokft.hu.
9: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás, csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat, és választhatok három egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó, Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
10: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében.
11: Védelem a családjának és a vállalkozásának. Válassza a biztonság minőségét. Válassza a patentot. Szereltesse vagyonvédelmi riasztórendszerét a patenttal, és kérje a 24 órás távfelügyeleti szolgáltatást. Ingyenes vagyonvédelmi felmérés, fegyveres kivonulók, lakásdizájnba illeszthető riasztók. Patent. A biztonság minősége Sopronban is.
0: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A soproni önkormányzat idén is megszervezte a nyári napközis tábort. Csütörtökön Farkas Ciprián polgármester látogatott el a tábornak helyet adó Gárdonyi Géza általános iskolába, és számos új játékkal kedveskedett a fiataloknak. Bejelentette második régiósát a Sopron KC. Brian Thomas személyében egy tapasztaltnak mondható 204 centi magas, 4-es és az 5-ös poszton egyaránt bevethető amerikai kosaras érkezik Sopronba.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
12: Ma megnövekszik a felhőzet, egyre több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok, a csúcshőmérséklet 29-34 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most
0: Rádió 1.
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hétvégén is, most Lady Gaga, és az a dal, ami szeptember 3-án lesz egy éve, hogy megjelent, és azért emlékszem ennyire erre a szeptemberi premiére, mert ugye akkor volt pont a top 500-as listánk, amit Gaga nyert meg, úgyhogy ilyen nagyon jól jött ki akkor az időzítés. Ezt a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a vasárnap délutáni pihengetéshez is. Most diszkózni fogunk. Purple Disco Machine-t hozom, kedvenc bajuszos drezdai DJ-nket, aki egy kis ideig szüneteltette a fellépését a fülzúgása miatt, de a héten visszatért, mégpedig egy nagyon-nagyon ikonikus helyen, Ibizán, úgyhogy hála a jó égnek. Jól van, ami kedvenc Tino, Piontekünk, mert ez az ő polgári neve. Az ő remixében hozom a Hertz klasszikusát hamarosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, német EDM után pedig egy amerikai szupersztár Bibi Rexha, aki egy új korszakába lépett a nyáron, Dirty Blonde albumával abszolút független nővé vált, mármint kiadó függetlenné, és hát ahogy elnézem, ezt az új irányvonalat még jobban elment az elektronikus tánczene felé. A hétvégén például fellépett péntek este a Tomorrowland-en, ezen nagyon meglepődtem. Jó, oké, volt előtte egy John Newman is, de hát ilyen sztárok követték őt, hogy James Hype, Fisher, Alesso, szóval DJ-k és producerek. Nagy valószínűséggel most ezen a vonalon maradt Bibi Rexha, a szettjét egyébként maga David Guetta állította össze. Mármint nem a ruha szettjét, ha lehet, hogy azt is. Bibi Rexha, I Got You, most egy korábbi nagy kedvenc szólt tőle.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy Szigala például, Szigaláról jut eszembe, Szigetvár az új frekvenciánk 103.1. A napokban bővültünk, úgyhogy ez azt jelenti, hogy most már összesen 50 frekvencián hallható az országban a Rádió 1. Szóval hello Szigetvár, 103.1, érkezik a top 50-es listánk is Györke Attilával, én Kis Márti voltam, további szuper jó hétvégét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig. Az avokádó darabja csak 499 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
4: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
3: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
5: Mentsük meg a barátainkat!
3: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
6: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
3: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
0: Reklámot hallottak.
7: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Royal Bazaar a kaszinó Sopronban. Július 31-én igazi keleties hangulat költözik a kaszinóba. Hastáncosok színesítik az estét, keleties ízek és összesen 7000 euró értékű nyeremény vár. Addig gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is, hogy minél nagyobb esélyed legyen, valamint pénteken belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
9: Megkérted a kezét? Igent mondott? Akkor már csak a tökéletes helyszín hiányzik. A Harkai Fröccs teraszon nincs rejtett költség, csak felejthetetlen pillanatok. Foglaljatok még idén is az árgaranciának köszönhetően a jövő évi esküvőtöket is az idei árakon rendezhetitek meg. Harkai Fröccs terasz. Mondjatok igent a tökéletes helyszínre.
10: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
11: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
12: Bérelj egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Tabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Tabu Sopron, ha fontos a helyszín.
13: A Jimmy's Kebabnál most nyáron nincs bukó. Kérj bármilyen kaját, kaparj és a garantált ingyen kaja vagy kedvezmény már a tied is. A fődíj egy iPhone 17 Pro.
14: Egy iPhone 17 Pro.
13: Egyél, kaparj, váltsd be a kupont és regisztrálj a vásárlás után kapott QR kód segítségével.
15: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
16: Aquashopron.com.
17: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
18: Nyári ízek a Fehér Rózsa étteremben. Kóstolják meg aktuális ajánlatunkat. Garnéla koktél Méri rózmártással, tojásos kolbászos lecsó friss kenyérrel, rántott csirkecombfilé, petrezselymes burgonyával és tejfölös uborka salátával, desszertként pedig pisztáciás vanília álom tejszínhabbal. Finom ételek, barátságos kiszolgálás, kellemes környezet. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: És most!
0: Rádió
19: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
19: az 50.

0: és a Never Walk Alone. Teddy Swims-től a Lose Control, a 48. helyen, Shouse-tól Felix Jentől a Walk With Me a 47. helyen szólt. 46. Cigala, Jacksomi és a Riptide. 45. Katy Perry-től a Lifetimes.
1: 50. A 44.
0: Bruno Mars-tól és Lady Gaga-tól a popballada, a Die With A Smile.

Eva Max és a Car Keys a 38. Ray Daltontól a Do It Again-t a 37. helyen hallgattuk meg. 36. Purple Disco Machine, Owls Days és a Beat of Your Hearts.

0: 35.
1: Rádió egy top 50, a 34.
0: Sleep Tonight. A folytatásban érkezik az Egyesült Királyság legizgalmasabb DJ duója, Dan és Nikos, azaz Swish Disco. Többször is bizonyították már, hogy a kreatív mashupok, a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadaiig. Ebben a dalban ráadásul olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint Rehab vagy éppen Samfeld. Hölgyeim és uraim, a Rádió egyen a top 50-ben 44-ből lett 34. a Sleep Tonight.
2: Hey, what's up? This is Samfeld.
3: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening to Radio 1 Hungary. Why your body just can't take it?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Are you with me?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: Siri-től a Stumbling In a 30.
1: Rádió egy top 50, a 29.
0: Teddy Swims, The Door. Hát ő most nagyot ment Európában és az elmúlt hetekben, de vannak még turné dátumai az Egyesült Királyságban és Írországban. Ősszel Észak-Amerikában és Kanadában lesz aréna turnéja, de jövő tavasszal Teddy Swims visszatér Európában, márciusra és áprilisra újabb dátumokat jelentett be ezen a héten. Magyarország sajnos megint kimaradt, március 21 Bécs, ez lesz hozzánk a legközelebb. Teddy Swims, The Door, a 29.

itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, Kamráddal folytatom, jön a Hug Yourself, mivel ez egy vidám szakítós dal, a rajongók sokáig azt találgatták, hogy egy konkrét ex-nek szól-e, de Kamrád ezt sosem erősítette meg, sőt inkább hangsúlyozta, hogy a történet mások

Itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, és az ausztrál zenész Kevin Parker projektje a Tame Impala a folytatásban a Draculával. A Tame Impala zenéjét leginkább a pszichedelikus pop-rock, a szinti pop és az indie-diszkó keverékeként lehet leírni. A korai albumait a 60-as,

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő órát Kashmir dala indítja, a Wild Ride, ami a 21.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trumpet.

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Twilight on the Ranch. A nyár legnagyobb szabadtéri bulija augusztus 1-én az Istensziget anyán, Harkán. A naplementétől induló 4 órás Armen Mirand set, valamint Eric von Kollár és Francis Horace and Solis gondoskodik arról, hogy ez az este valóban különleges legyen. További részletek a Facebook eseményben.
3: Költözne? Hova? Lignova!
4: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
5: Tudjuk, mit csinálsz augusztus 20-án. Irány a Fertőrákosi Barlangszínház, ahol egy vadonatúj élmény vár. Érkezéskör a Fajkusz banda muzsikája, piknik hangulat, kiváló borok és játékliget fogad. A Győri Filharmonikus Zenekar koncertje után pedig tovább folytatódik az este a Hoppári Együttes szabadtéri koncertjével. Egy különleges ünnep, ahol a klasszikus zene, a gasztronómia és a nyár hangulata találkozik. Szimfonikus piknik augusztus 20-án. Jegyek már kaphatók a fertőrákosikőfejtő.hu.
6: Induljon a nap Sopronban, a Gino cukrászdában. Te is a reggeli kávé és a friss falatok bűvöletében élsz. Ugorj be hozzánk egy tökéletes reggelire, legyen a szendvics, tojásétel, egy zapkásabb vagy valamelyik helyben sütött péksüteményünk. A Gino cukrászda csapata minden nap, hétvégén is, 8 és 12 óra között várja, hogy megalapozza a napodat. Hűsölj a klimatizált cukrászdánkban, vagy élvezd az árnyékos mediterrán terasz hangulatát. Sopron, mediterránó üzletház. Vár a Gino élmény.
7: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bicsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban, a Győri út 50 perjében.
8: Nyilászárú cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keres minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablak. Homagablak Kft.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Soproni Önkormányzat idén is megszervezte a nyári napközis tábort. Csütörtökön Farkas Ciprián polgármester látogatott el a tábornak helyet adó Gárdonyi Géza általános iskolába, és számos új játékkal kedveskedett a fiataloknak. Megkezdődnek a küzdelmek a labdarúgó NB3-ban. Az FC Sopron együttese vasárnap a Haladás vendégeként lép pályára az első fordulóban. A találkozó 18 órakor kezdődik a Haladás sportkomplexumban.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
9: Hétfőn több órára kisüt a nap, a szelet élénklök és a kísérhetik, a csúcsőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, szuper hétvégét mindenkinek. Már el is indítottam David Guetta friss mainstream sikerét Jennifer Lopez-zel, 20. a Save Me Tonight. A dal szövege arról a pillanatról szól, amikor valaki kirángat bennünket a hétköznapokból. A refrén lényege is az, nem tudom, hogy meddig tart, de most vagy soha. Szóval

Itt a Rádió Egyenlít a Top 50, nincs megállás, megszakítás. Ray dalát már el is indítottam. Fesztiválról fesztiválra jár az énekesnő. Hetente jönnek ki az újabb és újabb helyszínek, hogy hol lehet vele bulizni. A legutóbbi albuma és ez a zenéje akkor átszólt, hogy mindenki búkolja. Most minden szervező szereti ott látni a nevét a plakátokon 2027-ben is. Ray, Where is my husband? Szépen lépd el előre, a héten már a 17.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: get the party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Rádió
2: Egy Top 50. A tizedik.

Itt a Rádió 1-en, a Top 50-ben, a 8. helyen Hypotonnal folytatom, aki ezt a dalát, Out of My Head, már a megjelenés előtt hónapokkal lejátszotta egy fesztiválon, a buli után pedig több DJ is felkereste, elkérték volna tőle, de ő azt mondta, nem adja oda, még nincs kész, csak a közönségét tesztelte vele, ha azt a verziót kiadta volna, csak egy lett volna a sok közül, és Hypoton nem szereti a tömegtermékeket. Neki az olyan különlegességek kellenek, mint amilyen ez a dal is lett. Out of My Head, már az 5.

Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Ez Magyarország favorit dalainak slágerlistája, a Rádió 1 Top 50. 2026. 30.

Blood Running, 9. Hypoton, Norma Jean Martin és az Out of My Head, 8. Camrad, Be Mine, a

Exalted és Faithless-től a New Religion, ami az ötödik. Loi, Get Lucky a negyedik helyen szólt. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life a harmadik.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ismét megnyerte magának a hetet Taylor Swift. Szerintem az esküvőjével biztosan elviszi majd évvégén a 2026-ban legtöbb bulvárcikk egy eseményről díjat. Mikor volt a lagzi? A 2 hete? Nem, 3 hete már, és még mindig friss cikkek jönnek róla. Elképesztő. A héten ez a dal az első helyezett a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energián, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
7: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
6: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
8: Mentsük meg a barátainkat!
6: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
9: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
6: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
0: Aquasopron.com.
11: Triton Life Aqua Medical Center, ahol az önegészsége az első. MR ultrahang, laborszolgáltatás és széleskörű szakorvosi rendelések. Modern, barátságos környezetben. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
12: Royal Bazaar a kaszinó Sopronban. Július 31-én igazi keleties hangulat költözik a kaszinóba. Hastáncosok színesítik az estét, keleties ízek és összesen 7000 euró értékű nyeremény vár. Addig gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is, hogy minél nagyobb esélyed legyen, valamint pénteken belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
13: A Kardonkóma is itt lesz a Bükkfürdő Live Weekenden.
14: Fellép még Koli, a 4-es Street,
13: a Parnograst, az Orevoár.
14: És itt lesz a Songs of Boniem Live.
13: Ne maradj le te se a 4-napos fesztiválról.
14: Jegyek és bérletek a helyszínen és a tixa.hu oldalon.
13: Bükkfürdő Live Weekend, július 29-től augusztus 1-jéig.
15: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökél. 0630 24 24 024.
16: A Jimmy's Kebabnál most nyáron nincs bukó. Kérj bármilyen kaját, kaparj, és a garantált ingyen kaja vagy kedvezmény már a tied is. A fődíj egy iPhone 17 Pro.
17: Egy iPhone 17 Pro.
16: Egyél, kaparj, váltsd be a kupont, és regisztrálj a vásárlás után kapott QR kód segítségével.
18: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanalitelfutar.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanalitelfutar.hu.
16: RBF Nyilászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyilászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
17: 800 darabos készletből válogathat.
16: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilászárókft.hu.
15: frissülj fel a Thai Express új nyári bolyaival. Megérkezett a Phuket Bowl gránátalmával és ropogós zöldségekkel, valamint a Pattaya Bowl mangóval, avokádóval és edamamival. Színes, könnyű és tápláló fogások a nyári napokra. Válaszd új kedvencedet csirkével, tofuval, lazacsal, tonhallal vagy rákkal, akár glutén és laktózmentes opcióban is. Thai Express. Ázsia friss ízei egy tálban. Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

nem tudom, de azért külön rengeteg buliba vagyok nyaron, szeptember végig, azért szerintem egyszer biztos találkozunk valahol, jó? Oké, Christian, na menjünk tovább! Érkezik Fischer, a legújabb daltól Rain, ez a szám címe. Van egy aranyos videó, Fischer behozta a kisgyereket, szerintem egy vagy másfél vagy két éves maximum, és bulizott vele a keverőpultnál, olyan cuki volt. Hát igen, igen, igen. Hölgyeim és uraim, itt van a legújabb Fischer, és még egyszer mondom a szám címe, Rain, hirdetek nekem, minőségi zene, hangör maximálisan, ha bulizunk vasárnap este is. Na, meg szép kukikám, na gyerünk!

0: Ez itt a Rádió 8, ez ima is legyen megy, iszok egy kis vizet, utána újra folytatom a munkám, azaz mixelek nektek az igazi ma is legereket. De az egyik üzenek itt szólszak, hogy ki, hova tűntek a magyar zenék. Hát játszottam a saját zenék, Kanel, ez magyar, és volt reggelil is. Játszom magyar zene, nyugalom! Hamarosan nekezik Axel Lang Siri!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Építkezel, felújítasz? Kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészárú osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hosztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A ház alapja a tető. Vitnyét, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
4: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében.
5: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó, Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
6: Kint kánikula van, nálunk viszont a kaland forró. A levegő kellemesen hűvös. Vár a Crazy Garage Sopron. Szabadulószobák, városi kalandjátékok és VR élmények egy helyen.
7: Klimatizált épület, nyári akciós árak és garantált szórakozás.
6: Foglalj most! sopron.crazygarage.hu. Crazy Garage Sopron. Több élmény, több kaland.
8: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
9: Aquasopron.com.
10: Szevasztok gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítés rendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek, kerítés csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2, www.bomakerítés.hu.
11: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyós ülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
12: Megkérted a kezét? Igent mondott? Akkor már csak a tökéletes helyszín hiányzik. A Harkai Fröccs teraszon nincs rejtett költség, csak felejthetetlen pillanatok. Foglaljatok még idén is az árgaranciának köszönhetően a jövő évi esküvőtöket is az idei árakon rendezhetitek meg. Harkai Fröccs terasz. Mondjatok igent a tökéletes helyszínre.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudjuk, mit csinálsz augusztus 20-án. Irány a Fertőrákosi Barlangszínház, ahol egy vadonatúj élmény vár. Érkezéskör a Fajkusz Banda muzsikája, piknik hangulat, kiváló borok és játékliget fogad. A Győri Filharmonikus Zenekar koncertje után pedig tovább folytatódik az este a Hoppári Együttes szabadtéri koncertjével. Egy különleges ünnep, ahol a klasszikus zene, a gasztronómia és a nyár hangulata találkozik. Szimfonikus piknik augusztus 20-án. Jegyek már kaphatók a fertőrákosikőfejtő.hu oldalon.
3: Royal Bazaar a kaszinó Sopronban. Július 31-én igazi keleties hangulat költözik a kaszinóba. Hastáncosok színesítik az estét, keleties ízek és összesen 7000 euró értékű nyeremény vár. Addig gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is, hogy minél nagyobb esélyed legyen, valamint pénteken belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
4: Építkezel, felújítasz, kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyéd, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
5: Twilight on the Ranch. A nyár legnagyobb szabadtéri bulija augusztus 1-én az Isten szigetanyán, Harkán. A naplementétől induló 4 órás Armen Miranzett, valamint Eric von Kollár és Francis Horace and Solis gondoskodik arról, hogy ez az este valóban különleges legyen. További részletek a Facebook eseményben.
6: Nyári ízek a Fehér Rózsa étteremben. Kóstolják meg aktuális ajánlatunkat. Garnéla koktél Méri rózmártással, tojásos kolbászos lecsó friss kenyérrel, rántott csirkecombfilé petrezselymes burgonyával és tejfölös uborka salátával, desszertként pedig pisztáciás vanília álom tejszínhabbal. Finom ételek, barátságos kiszolgálás, kellemes környezet. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99 335 270.
7: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
8: Védelem a családjának és a vállalkozásának. Válassza a biztonság minőségét. Válassza a patentot. Szeretesse vagyonvédelmi riasztórendszerét a Patenttal, és kérje a 24 órás távfelügyeleti szolgáltatást. Ingyenes vagyonvédelmi felmérés, fegyveres kivonulók, lakásdizájnba illeszthető riasztók. Patent. A biztonság minősége Sopronban is.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rockman Riptide. Vigyázzatok, 19 óratől egészen 20 óraig tíreztek a zeneszerkesztők. Igen, kívánság műsor, de úgy mondtam, 19 óraig mixelek nektek. Jó lesz? Na, meg szép!

0: Ez itt a Radio Egy, ahol csak igazi ma is legyen megy végé, az After Party Show, Summer Edition, nem sokára élő kívánsami sok tudtok telefonali mostantól a 0623-111-111-re, ameddig nem érkezik az első telefonról, természetesen zenélünk egy nagyot, érkezik a Mara Chanteiro Swift és Opelite.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trumpet.

0: Minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Twilight on the Ranch. A nyár legnagyobb szabadtéri bulija augusztus 1-én az Istenszéke tanyán, Harkán. A naplementétől induló 4 órás Armen Miranzet, valamint Eric von Collár és Francis Horace and Solis gondoskodik arról, hogy ez az este valóban különleges legyen. További részletek a Facebook eseményben.
3: Nem indul, zörög, defektes. A Rollervilág márka független elektromos roller, kerékpár és robogó szervize gyors megoldást kínál. Új és használt rollerek garanciával. Szerviz, javítás, karbantartás egy helyen. Rollervilág Sopron. Gurulj tovább könnyedén.
4: Fogfájás, fogakpótlása vagy restaurálása?
5: Akkor
4: Harajdadent. Mindennapi munkánk alapja a mikroszkóp, a digitális diagnosztika és lenyomatvétel, amivel még biztonságosabb és precízebb eredményt érünk el.
5: Nyári akciónkban most 10% kedvezményt adunk kezeléseink árából.
4: Várjuk ingyenes konzultációra. Harajdadent.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: De ez egy ilyen csajos, vidámságos összekacsintásról szól, hogy vasárnapi bráncsok, meg pesgő, buborékolás, meg vasárnapi ebédek, de hogy közben a wine mom az már egy létező kategória, az az anyuka, aki hazamegy, és este vagy a férjével, vagy egyedül, de kitölt magának egy üveg bort, és a fenekére néz. 2 naponta, 3 naponta. Tehát tulajdonképpen igen. A nehéz feladatok, a munkahelyi stressz, az anyaság, a feleségség, a szorongás, egy csomó minden benyomja őket a wine mom kategóriába.
7: De a mindennapi létükben ez nem befolyásolja őket, vagy igen?
6: Funkcionális alkosták. Én wine mom vagyok, gyerekek. Az baj, hogy nincs gyerekem? Nem, akkor is wine mom vagy.
8: Akkor
6: wine
8: lady
6: unikum,
8: vagy.
6: Unikum mom vagyok, esténként van, hogy előkerül a barista, de megérdemlem, zsúírja neki.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Show a Rádió Egyen.
1: Hívásány műsor, ez kezdődött, itt van a mai első telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Aló, Kogi, Gizbo vagyok.
1: Hogy mint?
2: Jó, jó, máma pakkodnak egy kicsit butrokat a második fele, elvoltunk.
1: Elvoltatok, az a lényeg. És mit szeretnék jönni tőlem?
2: Zét.
1: Ray, ugye Ray? Ray. De elséges, hogy mondott Ray, az is lehet, hogy neked igazad van. Oké, azt hiszem, ez biztos tudom jól mondani. Where is my husband? Kinek szeretnéd küldeni?
2: Anikónak, Nikinek, Bibinek, akkor neked, családodnak, akkor küldeném még Tamás Cikurának, és ki szereti?
1: Aki szereti. Rendben, uram, én kívánok neked egy szuper kelemes estét és kelemes hetet, jó, oké? Okay?
2: Köszi, Puki, szia,
1: ciao, ciao, szia, szia, érkezik Ray, vagy Ray, és a szám címe, Where is my husband? Na, lejjebb, kukika, mindíts be!

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén Miki. Szervusz Miki, mi újság? Hogy vagy?
2: Szia Kuki, Miki vagyok. A feleségemnek szeretnék egy számot kérni. Ma van az 5. házassági évfordulónk.
1: Na, gratulálok!
2: Köszönöm, és üzenném neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, mindennél fontosabb számomra, és valami szép, romantikus, szerelmes számot kérnék, hogyha lehet.
1: Figyelj, ezzel vasárnap este kicsit pörögünk egyet, de van egy jó dalt, elég ugyanban reggelnél, aztán címe Heal Me, ez jó lesz neked?
2: Tökéletes, Kuki, köszönöm!
1: Akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, még legalább tízszer, jó?
2: Köszönöm.
1: 50, ez ma 50, ez ma jó. Oké, rendben, Miki, köszönöm, hogy hívtad. Ciao, ciao, szia, szia.
2: Köszönöm, ciao.
1: Ciao, ciao. Érkezik elég ugyanában reggelni innenunk, a szám címe Heal Me.
3: Sziasztok, Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
0: Ez a Rádió.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kéz van szerencsém. Szia, hogy hívnak téged?
2: Marci.
1: Kérte tőlem, kamerád.
2: Marci vagyok, itt van a barátom már.
3: Én Marci vagyok, szia Kuki.
1: Jó, hello, sziasztok fiatalok. Na kinek szeretnéd külön ezt a jó kis kamerád?
2: A barátomnak.
1: Oké, hogy hívják őt?
2: Máté.
1: Jó a nyaralás, jó bondáztok, jó?
2: Igen, egész jó.
1: Ja, egész jó. Mentek is valahol nyaralni, vagy nem, vagy voltatok?
2: Hát voltunk, de még majd együtt megyünk nyaralni.
1: Merre ment? De merre mentek nyaralni?
2: Békés
1: Ja, jó, oké. Okay. Jó nyaralás netek, jó bondázás. Köszönöm szépen a telefonáltatok. Jó fiatalok?
2: Köszönjük.
1: Ciao, sziasztok. Hello. Érkezik kamerád, Be Mine itt a Rádió Egyen most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-en.
1: Először, hogy hívnak téged?
2: Engem mindig Rokkónak.
1: Roszkó?
2: Igen, Rokkó.
1: Roszkó. Na, kértél tőlem egy odát, kinek szeretnéd küldeni Roszkó? Mondd meg!
2: Na, a barátnőmnek, a szerelmemnek, Török Zitának.
1: És mit szeretnél neki üzeni, drága Roszkó?
2: Jó, szeretem nagyon.
1: Szeretem nagyon.
2: Szeretem, életem, szerelme.
1: Rendben, Roszkó, köszönöm szépen a telefonát el, és sok-sok boldogságot kívánok nektek, jó?
2: Jó, rendben, köszönöm.
1: Ciao, szia. Érkezik elég újabb Alex Kenji nálunk, a száncíme Bombole, ezt nagyon szeretjük.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Hello, szia Kuki, Pinter Boti vagyok.
1: Hello, na kért el tőlem Fast Boy, Last Summer, kinek szóljon?
2: Szeretném, hogy ez a szám szóljon Sohogy Vári Már barátomnak.
1: Oké, okay, rendben, és mit szeretnél neki üzenni?
2: Azt, hogy várjuk nagyon sok szeretettel haza, és nagyon nagy ünneplés lesz.
1: Oké, okay, rendben uram, köszönöm szépen a telefonát el, és kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Viszont kívánom, Kuki, szia!
1: Ciao, ciao, szia, szia! Én búcsúzom tőletek, annak fiúk, a legközelebb szombaton találkozunk 17 órakor, most érkezik a diszkusi csapat, és búcsúzom, Fast Boy-jal, a szám címe Last Summer, Kuki

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kint kánikula van. Nálunk viszont a kaland forró. A levegő kellemesen hűvös. Vár a Crazy Garage Sopron. Szabadulószobák, városi kalandjátékok és VR élmények egy helyen.
3: Klimatizált épület, nyári akciós árak és garantált szórakozás.
2: Foglalj most! sopron.crazygarage.hu. Crazy Garage Sopron. Több élmény, több kaland.
4: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
5: www.masterpartner.hu.
4: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
6: Van már programod augusztus 1-ére?
7: Mi tudunk egyet!
6: Jótékonysági sportnap lesz Egyházasfaluban. Főzőverseny, táncszínház, free food, style bemutató,
7: Fradi öreg fiú gálamecs
6: és az esti buli a Solvay-vel. Ott a helyed!
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: De ez egy ilyen csajos, vidámságos összekacsintásról szól, hogy vasárnapi bráncsok, meg pezsgő, buborékolás, meg vasárnapi ebédek, de hogy közben a wine mom, az már egy létező kategória, az az anyuka, aki hazamegy, és este vagy a férjével, vagy egyedül, de kitölt magának egy üveg bort, és a fenekére néz. Két naponta, három naponta. Tehát tulajdonképpen igen. A nehéz feladatok, a munkahelyi stressz, az anyaság, a feleségség, a szorongás, egy csomó minden benyomja őket a wine mom kategóriába.
9: De a mindennapi létükben ez nem befolyásolja őket, vagy igen?
8: Funkcionális alkosták. Én wine mom vagyok, gyerekek. Az baj, hogy nincs gyerekem? Nem, akkor is wine mom vagyok.
10: Akkor wine lady vagy.
8: Unikum mom vagyok, esténként van, hogy előkerül a barista, de megérdemlem, zsúírja neki.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
12: Disco!
13: Disco Shit! Disco Shit!
14: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
15: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja vasárnap este is. Egy órában diszkosi DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
16: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, és Rádió 1 Stage Campus Fesztivál Debrecen. Köszi szépen a két napot, fantasztikus volt, nagyon jól éreztem magam, most értem vissza, úgyhogy próbálok felzárkozni.
17: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG is, itt leszek egészen este 9-ig. Én is köszönöm, Debrecen Campus Fesztivál, jók voltatok, és utána Perbál is kitett magáért. Ma este pedig Zalakaroson én még szórakoztatok, szóval majd ott tessék ugyanígy korán megérkezni.
15: Most pedig kezdünk még hozzá az igazi mai slágerek egyik legnagyobb bajnokával, Switch Disco, Rehab és Sam Felt, ez a Sleep Tonight. Ezzel köszönjük a rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást! Bye.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin diszkosít a rádió egyen, Bárány Attila mixa itt van, Hanvai PJ és én DJ Junior, és jövő héten, pénteken, most már mondhatjuk Kecskeméten, ott lesz a diszkosi csapata, ráadásul back-to-back fogunk játszani két órán keresztül egy nagy koncert után a helyi nagy nyári fesztiválon, úgyhogy rádió egy is támogatja az esemény, diszkosít lesz.
1: Jut eszembe, ugyebár körülbelül két héttel ezelőtt felállítottunk egy 50 órás rekordot Balázs Attilával, ugye Pizzen Melodic néven, és hát nagyon sokan kérdeztétek, miután végig live-ba voltunk, hogy a zenei anyag elérhető-e. Az elmúlt két hétben volt valami a TikTokkal, és nem tudtam leszedni a videót, de ma sikerült, szóval egy kicsit csekkolom, levágom az elejét meg a végét, és ki fog kerülni mind az 50 óra a YouTube csatornámra, szóval majd tessék utána járni.
2: Ezt majd úgy hívják később, hogy a halál 50 órára.
3: És akkor most jön, ugye, David Guetta, French Montana, meg még valaki, mindegy, ez a Shine, de biztonságban a diszkosítben.

0: vasárnap is diszkósít rádió show, nincs megállás, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között az Annák, Anikók, Áhimok, Anettek, Kidók és Ninák, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kovács Mercedes Miklós és Berta Sanyi, mindketten Vecsésről, Isten éltesse az ünnepelteket.
2: Sanyit én is üdvözlöm, ugye nagyon jó fotós, sőt az egyik legjobb az országban. Viszont most annyit akartam még mondani, hogy azon kívül egy jövő pénteken a srácokkal együtt játszok Kecskeméten, nagyon fogok rólni, hogy odaérek a kezdésre, mert előtte balatoni bobozok Balaton Küszön, szombaton meg a Bárányjal együtt Budapesten játszunk, majd az Erzsébet híd budai hídfőjénél Made in Ibiza lesz.
0: Nagyon-nagyon fontos, hogy jövő héten pénteken egy nagy koncert után Kecskeméten fogunk játszani, és mind a hárman ott leszünk egyszerre, és ez nagyon-nagyon ritka. Szombaton egyébként a Kopaszigáton fogunk szórakoztatni Bárány Attilával egyetemben, Rio Classic lesz, szóval tessék oda is majd megérkezni.
1: Na és akkor most jöjjön egy olyan dal, amit egyébként azon a helyen játszottunk annak idején, legalábbis ugye a 2000-es évek elején, mert hogy eredetileg azt hiszem pont 26 évvel ezelőtt 2000-ben látott napvilágot egy Barry White nóta feldolgozása, Black Legend féle You See the Trouble With Me. Na ebből készítettem egy 2026-os Bissensel értelmezést, ezt most itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között. Ez a mai Bissensel dal premier. Thank you.

0: show előttiként. Budapesten kezdek a Rio Klasszikon este 8-kor a Kopaszin, aztán Győrbe megyek a kedvenc klubomban, majd vissza a fővárosba, hogy a nyári rezidenciámon a Made in Ibizán zenéjek. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: A Made in Ibizán Attival együtt játszunk pénteken Kecskeméten, és együtt játszunk is, én előtte még balatoni bobozok majd, úgyhogy nagyon fogok sietni, hogy megérkezzek a közös diszkosít fellépése Kecskemétre. Egyébként ez nem gasztrofesztivál lesz, hanem summer fesztivál, csak mondom neked.
0: Hát akkor jó, hogy mondtad, mert egyébként majdnem egészen így mondtam volna, persze.
1: Jó, mindegy. Viszont ezzel kapcsolatban jövő hétfőtől minden este 8-kor a diszkosít Facebookján online játék lesz.
2: Jut eszembe ma este, hogy vég az adásnak, én megyek Zalakarosra, és most is fogok még egy kicsit szórakoztatni, mert vasárnap sincsen megállás.
0: Most pedig megyünk tovább a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között érkezik. I'm an Angel dala, az I'm Alive, méghozzá a szokásos biztonsági mixben itt a Rádió Egyen.

0: Ez a rádió egy esti show, a Diszkosit Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek, és idén egyébként megünnepeljük a 21. születésnapot is, majd valamikor szokásos módon december elején, de addig még jó néhány fellépés lesz, többek között ugye itt leszünk Kecskeméten, erről már beszéltünk jövő héten pénteken, ezen kívül augusztus 8-án viszont egy nagyszabású DJ Otti bulin is fogunk játszani, hogy milyen felosztásban ezzel kapcsolatban minden információ majd kín lesz a rajongói oldalainkban.
1: Végre lehet nyíltan beszélni arról, hogy lesz az after party, ahol egyébként ott leszünk, és meglehetősen sokat fogunk pörgetni, hogyha jól emlékszem, akkor egy óra 20 percet, vagy talán
2: egy annál fejenként így van, ahogy vége van a nagy színpadon a show-nak utána, ami indulunk. Azt hiszem, te fogsz kezdeni, vagy azt mondja, eldöntitek, azt tudom, hogy a középső kivételesen leszek, mert én a másik helyszínen, a klasszik sátorban is, vagy arénában is fogok zenélni. Úgyhogy mindez augusztus 8-án a DJ Otti Upterem, most pedig jön Paulo Kenford és Markus Schulz, valamint a Not Over Yet 2026-os Biszen Semix a Diszkosítben.

0: Rádió egy csak igazi, ma is slágermegy, diszkosít, rádiósó, búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jó magam Hambai PJ-n, gyorsan, rövidre zárom, azzal búcsúzom, hogy ma este még találkozhatunk, Zalakarosan ott fog szórakoztatni, szevasztok!
1: A jövő héten 4 fellépésem lesz, már is mondom a tuti gyerekek, pénteken Kecskemét a diszkosíttel, aztán utána szombaton lesz egy Rio Klasszikum a Kopaszigáton Budapesten, utána Győrben a kedvenc klubomban zenélek, majd a nyári rezidenciámon Made in Ibiza DJ Juniorral, minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
2: DJ Junior voltam, a Day by Day a vadonatúj dalom megjelent szert a világon, és ezen kívül a YouTube csatornámra kikerült az új klip is. Jövő hét pénteken balatoni bobozok, tehát Balaton fűzőn kezdek, onnan rohanok a srácokhoz a Summer Fesztiválra Kecskemétre, amelyet a rádió is támogat, és diszkosít lesz a nagy színpadon Majka koncert után, és augusztus 1-én Attilával, ahogy mondta előbb, közösen Made in Ibiza lesz itt Budapesten, az Erzsébet híd budai hídfénél lévő nyári nyitott szórakozóhelyen. Én ezzel búcsúzom, holnap este én mixelek itt a rádió egyen. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibica

0: egy Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine rádió show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon,

0: Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat.
2: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: words. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ezt a vasárnap estét is tele fogjuk szórni isteni zenékkel, na meg rengeteg újdonsággal. Ebben ma elsőként Wilcox segít. Hello Wilcox, induljunk el!
1: Ciao Geri, sziasztok! A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ugye Alex Kenji-ről lehet tudni, hogy egy picit el van tűnve, neki inkább a house-os időszakok feküdtek, nagyon sok slágere volt, de talán nem nagyon tudott mit kezdeni a keményebb elektronikus zenei időszakokkal. Most viszont abszolút eljött megint neki az ideje. Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy elkészítette vadonatúj slágerét, a Bambolét. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox lemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni, olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Lady-re, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Feel the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Feel the Vibe itt a rádió, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Action Pushi, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, melletten 11-ig Wilcox elemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós slágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Hugh Girl, a magyar Imael Angel, Ultra Nép és a Moving to the Sun a Verb is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Na Vilkox, mit teszünk rá erre?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Ocean-nál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hills és a Lift Me Up Tonight, itt a Rádió 1-en, a

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show vasárnap este Wilcox a lemezjátszói mögött, és a jövő héten lesz egy nagyon érdekes, hogy is mondjam, tanulmányi kirándulásod külföldre.
1: Kimegyünk Horvátországba, kilátogatok egy nagyon nagy elektronikus zenei eseményre, megfigyelőként a Defected-nek a fesztiváljára, ahol igazán magamba szívhatom azokat a house gyökereket, illetve feleveníthetem magamban azt az érzést és azt a hangzást, ami igazán inspirál engem, ez pedig a house zene.
0: Ú, de jó, na erről sztorizom majd még a következő órában, mindenféleképpen maradjatok, folytatjuk rögtön.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine. Hello mindenkinek, isteni dance-zenék jönnek a következő 60 percben is, teleszorva sok-sok újdonsággal. Hello Wilcox!
1: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Switch Disco és a Sleep Tonight. Itt a

0: zenét gurított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyarára, ez volt a Leave It All vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem egészen 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogjátok szeretni a következő dalt. Az eredetije 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Too Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe-ja ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Rádió egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Wilcox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackjét és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogós, fülbemászós, táncolós, tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackét, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: dalban Fischer és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Boo, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon-fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: Martin Garrix és Ed Sheeran 10 év után végre befejezték és kiadták ezt a szenzációs közös dalt. Ez volt a Repeat It a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Wilcox állt a lemezjátszók mögött az elmúlt két órában. Milyen lesz neked a jövő hét?
1: Hétvégén találkozhatok velem szombat este Zircen, és vasárnap természetesen itt a World is Mine Radio Show-ban. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, ciao.
0: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Bricklér.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: yours, the world is mine. Hello mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Brick Lake!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: World is Mine Radio Show.
1: Aritei

0: David Guetta és Milk Heat, Just the Way You Are, vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszünk rá erre, Briklék?
1: Most érkezik Illusion Eyes, Rhythm Don't Lie című zenéje. A brazil producer ezúttal is hozza a jellegzetes bass house műfajt, amit egy markáns Dutch ikletésű hangzás tesz még erőteljesebbé. Ez jön most itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. You know the

Come back to me.

0: me?
1: It's time. Time for World is Mine. The show is yours on Radio 1.

0: itt a Rádió 1-es World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Bricklake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Hugel Moving to the Sun című zenéje. A francia DJ és producer ismét a rájellemző Latin House hangzása jelentkezik, és ez a dal jelenleg az egyik legfelkapottabb sláger a közösségi média platformjain. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trio ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Samfeld fantasztikus Coldplay feldolgozása, Rosalind vokáját hallottátok benne, ez volt a Heart Like Mine, vasárnap este, World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nabriklék, nézzük, hogy mi jön itt ma a legvégén.
1: Ez még mindig nagy favorit nálam, zárásként a holland producer GLV Chemical Days című zenéjét hoztam, ezzel zárom a mixemet.
0: Úgyhogy mára ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Radio 1.hu-n, de nem engedném én még el olyan gyorsan a World is Mine DJ-ket, sőt, DJ Metzger Viki, akivel én is folytatom, Nagy Bogival, Dessel, ez az igazi mai sláger, jó leszek újra, kellemes éjszakát!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, kellemes éjszakát mindenkinek, ne felejtjük el, ma újra játék, méghozzá Strandfesztivál páros belépőkért, ehhez pedig kell majd a telefonszám 0620 311 111, ő pedig már is Sam Feld, aki a Swiss Disco-val és Rehab-el egy elképesztően nagy kedvencet hoz, ez a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1. Te jó ez a dal. Itt csak igazi mai sláger. Megy picivel fél egy után járunk, és az újabb nagy kedvenc már el is indult. Bibi Rexát hozom most a Faithless-szel. Ez a New Religion. Kellemes éjszakát!

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy az igazat megvonva, pedig nem tudom, hogy David Guetta hogyan bírja ezt a tempót és ezt a mennyiségi utazást, amit csinál, főleg az Egyesült Államok, Las Vegas és Ibiza között, de hát még egy csomó pontján feltűnik a világnak. Na most viszont az igazi mai slágerrel jön, Jennifer Lopezzel a legújabb David Guettától, a Save Me Tonight, amit indítok, itt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, micsoda hang! Hello mindenkinek! A mikrofonnál Teddy Swims után Király Tamás, igen, hát picit mindig fura utána megszólalni ilyen jó hang után, de ami nagyon fontos, ebben az órában is én hozom a legnagyobb kedvenceket, most például Loit választottam, akitől a Get Lucky óriásit ment, ez viszont most a legújabb tőle, Loi, David Puentes és a Golden Summer, ezt indítom

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a VB egyik legnagyobb DJ szurkolója Kygo, hát aki óriásit ment a norvég csapattal, most az igazi mai slágert hozza, ez a One Republic-kal közös Chasing Paradise, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ne felejtsük, ma újra játék a Rádió 1-en. Strandfesztivál páros belépőt lehet nyerni. A legnagyobb bulikra annál, hogy ezen a nyáron is mi visszük a hallgatóinkat. Ő pedig Minelli, a nagy kedvenc Rampampam tőle a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az Angry Birds-öket pedig úgy tűnik nehezebb volt megszólaltatni, mint gondolták a színészek. A harmadik rész ugyanis elkészült, és kifejezetten nagy kihívást adott a színészeknek, mind az Egyesült Államokban, mind pedig hát Magyarországon, mert ahogy ezt sejthetjük, nagyon jó magyar szinkronnal érkezik majd.